0: Fülei Balázs, Liszt Ferenc, Kodály, Artisziusz és Junior Prima díjas zongoraművész, generációjának egyik legkreatívabb előadója. Repertoárján több mint 30 zongora verseny szerepel, köztük Beethoven, Brahms, Liszt, Ravel és Bartók összes zongorára komponált versenyműve. Koncertjei újszerű megközelítéssel hozzák közelebb a közönséghez a komoly zenét. Szólóestjeit személyes bevezetőkkel teszi egyedivé, izgalmas kontextusba helyezve az elhangzó műveket. Kiváló előadói és verbális készségeit kamatoztatva honosította meg Magyarországon a Leonard Bernstein nevével fémjelzett mesélős koncertek hagyományát. Ezeken a fellépéseken történetekkel és asszociációkkal vonja be a hallgatóságot a zene világába. Oktatói tevékenysége és koncertszervezői munkája szorosan összefonódik. A tanszék vezetőjeként évente több mint 80 hangversenyt rendez a hallgatóknak, amelyet moderátorként maga vezet, kulisszatitkokkal és háttérinformációkkal gazdagítva a zenei élményt. A következő gondolatok egy 2025-ös interjúban hangzottak el, amelyet Szatmári Róbert készített. Fülei Balázs vallja, hogy a művésznek nem fegyelmeznie, hanem alkalmazkodnia kell a közönséghez és a helyi körülményekhez. A hagyományos, merev hangversenykeretek helyett az élmény alapú tematizálásban hisz. A fiatalabb generációkat életszerű címekkel és mai figyelemhez igazodó, tracklist jellegű, rövidebb műsorokkal szólítja meg. A szakmai zsargon helyett is szívesebben használ közérthető kifejezéseket, például a tétel helyett a fejezet szót. Az oktatás terén Fülei Balázs élesen bírálja a régi pedagógiai módszereket. A diákoknak nem szabad azt érezniük, hogy soha nem vagy elég jó. A hagyományos szent művészet jegyében történő, szídásra és gúnyolódásra épülő oktatás helyett az önfelismerést és az állandó útkeresést szorgalmazza. Úgy látja, a mai hallgatóknak az információbőségben meg kell tanulniuk szelektálni. Kritikusan befogadni azt, ami érvényes, és elvetni a feleslegest. Bár aggasztja az előadó művészet piaci alapú uniformizálódása, amely háttérbe szorítja az egyéniségeket, mégis töretlenül hisz a hiteles munka erejében. Még akkor is, ha ebben a digitális zajban algoritmusok döntik el, hogy ki jut el a közönséghez. Ebben az epizódban tehát Fülei Balázs zongoristával beszélgetek a népzene kikerülhetetlen hatásairól, egy Grieg összkiadásról, a közismert török induló valódi címéről, évszázadokon átívelő tánczenei emlékekről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclick.hu oldalakon.
1: Maite ditut maite, gure bazterrak, lambroak, izkut.

0: Fülei Balázzsal beszélgetek Budapesten, egy zongora társaságában, ennek még lesz jelentősége később. Az első kérdésem, hogy egy klasszikus zenész kikerülheti-e a találkozást a népzenével?
1: Helyes a megállapítás, valóban egy zongora mellett vagyunk, és valóban Budapesten. Fülei Balázs vagyok, köszöntök mindenkit, zongorista vagyok. Szerintem elkerülhetetlen a találkozás, már csak azért, mert Bartók, Kodály műveken nevelkedtünk, sőt, azokat tanítjuk, és ezek nem csak ilyen díszdarabok, hanem rendes használati eszközök. Szerintem nagyon sok magyar muzsikusnak Bartók és Kodály és Weiner és Lajta zenéje napi utitárs, de még ide sorolhatnám Ligetit is, ott is nagyon sok népzene van. Az, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi a kapcsolat, honnan származik, ráadásul maga Bartók ragaszkodott hozzá, például a feldolgozott népdalok jegyzéke ott legyen, tehát amint az ember kinyitja a kottát, már akkor gyűjtési helyszíneket lát, gyűjtési dátumokat, Lampert ver a könyvén keresztül ugye az adatközlőhöz is hozzá lehet férni, már most már tényleg meg lehet hallgatni az eredeti fonográf felvételeket, tehát ez egy napi kapcsolat.
0: Akkor ezek szerint te meg is hallgatod ezeket?
1: Meg nagyon sokszor, igen, igen. Otthon is szoktuk csak úgy vízből is hallgatni ezeket a régi hengereket. A gyerekek tanulják az iskolában a népdalokat, és akkor eszembe jut, hogy ó, ez is rajta van azon a gyűjteményen, úgyhogy hallgassuk meg, hogy hogy énekelt a néni. És akkor mindig jókat kuncogunk, nem kinevetjük, tehát nem így kell érteni, hanem az, hogy mennyire spontán zajlik ott az a felvétel egyrészt, másrészt meg nagyon sokszor meg van ijedve szerintem az énekes, tehát ők abban az időben nemhogy fényképező, de még felvevő masinát sem láttak, tehát biztos vagyok benne, hogy hasonló gondolatok kerülgethették őket, mint mondjuk a középkorban a szerzeteseket, hogy ez valami gonosztól származó találmány, ami biztos, hogy valami romlottságot hoz majd a faluba.
0: Ez teljesen így van. Seprődi János, erdélyi népzenekutató, amúgy Bartók és Kodály kortársa, ő eleinte nem is készített felvételt, pontosan emiatt, mert ez leírja visszaemlékezéseiben, hogy annyira megzavarja a helyieket elgondolása szerint, hogy nem lesz hiteles, amit fölvesz. Van, amikor pont ellenérzést váltott ki, a fonográf is, hogy az ördög műve, hogy ugyanazok a hangok visszajázhatók, és hát volt olyan szituáció, ugye csak visszaemlékezésekből tudjuk, amikor ez pont vonzerő volt, mert annyira csodálatos technikai újdonság volt, hogy vissza lehetett hallani a hangot.
1: Na, de túl azon, hogy Bartók, Kodály meg a zongoradarabok nagy részének köze van a népzenéhez, én egyébként is szerettem a népzenét. Sosem voltam egy nagy táncos, de azért pár dolgot végigtáncoltam, illetve hallgatni nagyon szeretem. Talában mindenből vannak ilyen kedv hullámaim. Kitartó szívós ember vagyok, de hogyha valamihez van kedvem is, akkor az úgy meg tudja százszorozni az energiáimat, és akkor ilyen hullámokban szokott jönni számomra a népzene is, hogy van, hogy hetekig azt hallgatok, és aztán azt úgy lekapcsolják, és aztán megint rákapok valamire, és nem csak egy nemzetnek vagy egy régiónak a népzenéjét, hanem például egy időben nagyon sok baszk zenét hallgattam, egy időben nagyon sok szárd zenét hallottam, ilyen furcsa, ilyen torokhangú énekesek, furcsa nyelven, ilyen addu, eddu, meddu, geddu, addu. Kicsit az izlandihoz hasonlóan valahogy úgy dobbantanak a szavak, így pattognak a földön, és az a furcsa torokhang, meg ezek a férfi énekesek, ahogy ott nekiállnak és nyomják, tehát van ilyen őserő. Meg amúgy is a népzenében mindig benne van az a nagyon irigyelt groove, ami nekünk klasszikus zenészeknek más módon jelenik meg. Tehát ezért például, amikor műzene vagy klasszikus zene egy színpadon van népzenével, ott szerintem a klasszikus zenének esélye sincs.

0: Éppen múltkor beszéltünk arról, hogy egy népzenész számára micsoda ámulat, hogy milyen szinten olvassátok a kottát és interpretáljátok ezeket a nagyon komoly zenei szöveteket, és akkor erre azt válaszoltad, emlékszel?
1: Nem, mire gondolsz?
0: Hogy a népzenésznek ezt a fajta szabadságát meg ti irigyditek tőlünk.
1: A variációs lehetőségeket, igen, hogy minden lényegében ugyanaz, csak másképpen. Vagy egy bizonyos határon belül nagyon sok az elforgatható ilyen Rubik kocka elem. Én úgy képzelem, hogy annál jobb egy népzenész, minél szabadabban tudja ezeket forgatni. Tehát, hogyha nem csak vegy, akkor ott paneleket hoz, de hát ezek, én nagyon távol vagyok.

Csak hadd jegyezzem meg, hogy leválasztható egyáltalán a népzene a klasszikus zenéről. Tehát még hogyha nagyon távol haladunk, nem tudom, hogy van-e olyan klasszikus zene, amire a népzenének ne lenne hatása. Hogyha a népzenét annak vesszük, ami így a használati zene, vagy funkcionális zene. Tehát amivel vigasztalunk, amivel esküvőt kísérünk, bánatunkat mondjuk el, vagy amire táncolunk, de arra például, hogyha van egy ilyen mezei munka, vagy bármilyen olyan tevékenység, amivel mulattatni kellene az időt, ott szerintem nagyon sokszor előjön a zene, mint időmulattató eszköz. Ugye régen ők énekeltek, és ez közösségformáló erővel bír.

Nagyon is fontos dolog tudni, hogy minden zenét a maga műfaja szerint kell játszani, meg használni is. Egy vonós négyesben nem illik dobogni a lábunkkal közben. Erre a tánczenére nyugodtan lehet dobogni, meg lehet órákig muzsikáltatni, és fűzni egyik dallamot a másikba. Szóval nem szonáta forma, ugye? Más a funkciója. Tudjuk ugyan, de nem veszük tudomásul, hogy ide iparilag kellett betelepíteni a munkaerőt, ugyebár, és azok nagyon derék magyar hazafiak lettek. Az én mindkét nagyapám is német nevű, meg bárkit megkérdezünk itt. Ezek eltűntek itt, mert ők magyarok lettek. Az egész nemzeti mozgalmat ők csinálták végső. De zenéjük az volt. És az nem ez a 16. századi, meg 18. századi, hanem a 19. 20. századnak ez a Sramli zenéje, ami már másfajta dallamokból áll, és harmónia kíséretekkel van, már eleve abból keletkezik, és hát nem voltak kíváncsiak a benszülötteknek a nyöszörgésére. Ezek az újabb keletű dallamok, újabb zenei divatok, olytán ezek ilyen dallamfelbontások. Das do mein Lebstenbist, das do voll bist. Két harmónia váltogatja egymást. Azban, ezt hallják dallamosnak, akik ezt tanulták. Mi meg ilyen vonalszerű dallamokat nézegetünk, ugye, ami... Egész más a mentalitása meg. És ebben valóban hasonlítunk Ázsiára, de a régi Európára is. Az megint egy nem közismert dolog, hogy ez a 200 ezer dallamban megnyilvánuló magyar gyűjtemény egész Európának a hagyatéka. Mert ezt valamikor mindenhol csinálták. A dudát is mindenütt használták, csak ott már jött újabb divatok, és már alig egy-két helyen, mert ott meg ott, hát a skótoknál hát mi megvan. Az angol királynő temetése dudaszóval kezdődött. Tehát nem egy ilyen magyar paraszt dolog. És nagyon sok minden van, ami Európából származik. Ázsiát azt ne bolygassuk, az egy nagyon bonyolult dolog. És hát a zene nem ismer nyelveket. Az nem úgy terjed, hogy ilyen nyelvi ország, meg olyan nyelvi ország, hanem úgy, hogy ilyen tánc, meg olyan tánc.

Kárpát-medencébe azt lehetne mondani, hogy egy nagyon érdekes helyen vagyunk, geopolitikailag. Hozzánk még minden nyugati divat elérkezett, a Kárpátokig, nem tovább, mert ott már a török birodalom kezdődött. És sok keleti, a régi hagyományból megmaradt. Tehát vannak példáink, az egyszólamú ilyen dudazenére is, például a gimesi csángóknál a napjainkig használták még ezt a hegedű gardont. A mezőségen ez egy gyönyörű 18. századi barokzene, már megjönnek a harmóniák a régi dallamokra. Minden régiség akkor tud csak megmaradni, ha valami újjal kapcsolódik össze. Tehát önmagáé régiség nincsen. És emiatt nincsenek fajtiszta dalaink se. Azért mondogatom mindig, hogy ez nem kötelező érvényű ez a hagyomány, ebből mi válogatunk mindig. És minden korszak ezt csinálta. Kiválogatta magának azt, amit használni tud belőle. Mert amit nem lehet használni, azt nem kell használni. De ami igazán használható, az a nyelv, éneklés és a tánc.

Itt vannak például azok a régi barokk táncok, amiket szvit tételeiként ismerünk, az Almánd, a Saraband, a Gavotte, a Burré, és így tovább. Évszázadokig benne van a levegőbe egy-egy táncnak a mozgása. Például, hogyha egy ilyen Gavottot játszom, tegyük hozzá, hogy ez nem a néptánca volt, tehát akik ezt táncolták, azért az egy válogatott udvari közönség volt, és akik táncolták, azoknak társadalomban betöltött helye szerint ezt illett is tudni, illetve egy belépő volt, tehát felért egy ruházkodással, vagy milyen a hajviselete, milyen ékszerek vannak rajta, ez így mind összefüggött. De ennek van egy 2/4-del megelőlegező felütés sorozat, amikor mindig ugrik a zene. És ez a fajta mozgás, ez érdekes módon évtizedekig, de akár még évszázadokig is valahogy benne volt a levegőbe. Tehát amikor van egy Beethoven lassú tétel, egy hegedű zongora szonátából idézek, le van lassítva, de ha felgyorsítom, akkor

Szoktam kérdezni a tanítványomat, hogy ezzel nyertünk valamit? Tehát, hogy mire jó, hogy ezt tudjuk? Annyiból mégiscsak jó, hogy a lejtése hatással volt a zeneszerzőnek a gondolkodására. Tehát azt nem csinálhatjuk, hogy... Ott nem lehet várni. Mert hogyha ott várok, akkor ugye a táncos nem tud ugrani. Tehát ilyen hatás mindenképpen volt. Ha már Beethovennél vagyunk, például egy Kései szonátájának az Opus 110-nek a második tétele,

biztos vagyok benne, hogy népzenei eredetű. Kétnegyedes rusztikus tánc. Ilyen csürdöngölő. Biztos vagyok benne, és abban is biztos vagyok, hogy ebben az időben fordul úgy a társadalom, hogy Beethoven gyakorlatilag kiszakad ebből az udvari zenei környezetből, és a figyelme az egyedi felé fordul, mert ő maga is egyedi, ő volt az első egyéni vállalkozó a zenetörténetben, aki a saját bőrére komponált, tehát nem fizette meg az egyház, meg nem fizette meg a kenyéradó gazda az udvarban, hanem ügyes szponzorokat talált magának, így aztán azt csinálhatott, amit akart. Ráadásul az ő idejében alakul ki a fizetős koncertélet is, hogy pénzért veszek egy belépőjegyet, és azért valamit hallgatok, amit nem tudom, hogy micsoda. Nem tudom, hogy milyen lesz. Milyen lesz Beethoven új műve. És az már nem csak a hercegé, nem csak azért a pár emberé, akit ő meghívott, hanem azért, aki megvette a belépőjegyet. Ennek a nyitásával szinte vele jár, hogy a népzene így folyik be a műzenébe. Ennek már egy ilyen végső kicsúcsosodása, amikor a 19. században tényleg jönnek a konkrét népdalfeldolgozások, mert nem Bartók volt az első ebben, csak minőségében szerintem ő egy nagy ugrást vitt végbe.

0: Mai fejjel nehéz elképzelni, hogy ez a valódi koncert élet megjelenése, a mai értelembe vett koncert élet megjelenése külsőségeiben, szervezésben, az akkor egy hatalmas innováció volt, és pontosan a műfaj demokratizálódását hozta el, vagyis a kultúra egyszer csak nem egy szűk kisebbségnek a kiváltsága lett, hanem valóban lehetett jegyet venni, és eljutatott sok mindenki.
1: Később, ha belegondolsz, ugyanezt történik a gyűjteményekkel. Tehát amit ma megnézel 10 euróért egy múzeumban, az hozzáférhetetlen volt. Azok láthatták, aki a közvetlen környezetéhez tartozott annak, aki a művet kifizette és megrendelte. És hol volt mű, ahol volt pénz, ahol meg tudták fizetni. Tehát ott van művészet, ahol van pénz.
0: Hiszen a művészetet finanszírozni kell, bárki bármit gondol, és ez a mai napig így van. Ez a hozzáállás, amiről most meséltél, tehát hogy téged érdekel a népzene, érdekel a népzenei háttér, sőt a nagy kontextushoz, a nagyképhez számodra egyértelműen hozzátartozik ennek az ismerete. Ez mennyire evidens a te generációdban?
1: Szerintem ez ilyen karakter és személyiség. Szerintem a magyar muzsikusok azért ehhez jó előképzettséget kapnak. Nekünk volt népzenetárgyunk a Konziban is, volt a Zene Akadémián is, mind a kettő értékelhető volt. És tetemes mennyiségű népdalt kellett megtanulnunk. Külön magyar népzenénk is volt, és ott igen érdekes dolgok hangzottak, tehát bennem megmaradtak. Az is érdekes volt, hogy a tanárnő, aki tartotta, mindig játszatott minket, szóval kellett mindenkinek hozni valami olyan darabot, amivel valamilyen kapcsolatot vélt felfedezni.

Még egy példa eszembe jutott, például Mozart idejében, ha nem távolodunk el nagyon Beethoventől, ami számukra a legexotikusabb volt, az a török volt. Például az olasz nyelvben úgy tudom, hogy a mai napig, amikor mi azt mondjuk, hogy hú, ez nekem kínai, tehát nem értem, azt ők úgy mondják, hogy parla turco, vagyis törökül beszél. Ez nekik a hókusz-pókusznak a szimbóluma. És ez az alla turca, vagy ez a törökös zene, ez ott végig szánt a 18. századon, főleg annak a második felén, és a 19. század elején. Szinte minden zeneszerzőnek van valami ilyen-olyan törökös zenéje, amiben ez a... Sőt, még olyan fortepiánókat is csináltak, hogy rá volt szerelve egy plusz pedál, ami egy ilyen kis cintányért működtetett. Lehetett hozzá külön így cintányírozni ezekhez a... Lehet játszani ezt a szonáta zárótételt, aminek felirata alla turca, ugye úgy szokták fordítani, hogy török induló, de nincs benne induló. Ez egy törökös zene. Tehát, hogyha valaki tudja, vagy érdekli az, hogy ez a bizonyos törökös ritmus a tanulatlan, nem képzett zenének volt a szimbóluma, a furcsának, ez szerintem nagyon ízlésesen ki lehet domborítani.

0: minél pontosabban tanulta, mint ahogy a fúvós zenekarok olyan bájosan felvonulnak. Pont az, az benne a bájos, hogy nem pontos, és hogy nagyon hamis. De ez benne a szeretnivaló.
1: És például ez a, ez a törökös is, ez egy ilyen, nevezhetjük, hogy
0: népzenei behatás, de semmiképpen sem a fiókba találta.
2: A beszélgetés elején két rejtett utalás volt. Az egyik mondtad, hogy a fotót szoktad mutatni gyerekeknek, a másik pedig, hogy a tanítványaidnak. Azért azt áruljuk el, hogy te a Zeneakadémia kamarazene tanszékét vezeted, és oktatóként is ugye részt veszel a munkában. Tehát az oktatás és ismeretterjesztés fontos számodra.
0: Nekem ez olyan természetes volt a kezdetektől fogva. Egyrészt nagyon jó előadói képességgel megáldott tanáraim voltak, nem csak a hangszeres tanáraim, hanem például Földes Imre, akitől valahogy azt kaptam örökül, hogy át kell adni, amit szeretünk. Ez már így volt akkor is, amikor gyerek voltam, és a szüleimnek mutattam, vagy a testvéreimnek, most pedig így van, hogy vagy a közvetlen családtagjaimnak, vagy a tanítványaimnak, vagy spontán felhívok valakit telefonon, ilyen is van, és addig nem nyugszom, ameddig valahogy ez a vágy így ki nem jön belőlem. Tehát mindig van bennem egy ilyen megmutatási feszültség, ami akkor oldódik ki, ha megmutathattam. És valószínűleg ez az előadó művész karakternek az egyik ismérve, hogy alapvetően exhibicionista, ide sorolom magamat. Szeretem minden korosztályon megkeresni, megtalálni a hangot. Szerintem csepp a tengerben, hogy időnként a gyerekeknek klasszikus zenei élményt adunk, de ki tudja, hogy ez hol kamatozik tovább, vagy hol mondják tovább. Nem igaz, hogy nem érdekli a gyerekeket a klasszikus zene, de érdekli, csak ma meg kell találni velük nagyon empatikus módon a hangot, meg kell találni, hogy mi érdekli őket, vagy mi a hétköznapjaik miről szólnak, mert hogyha azokat a petárdákat durogtatod, amiket mondjuk mi gyerekkorunkban kaptunk, semmi esélye az embernek.
2: Miben más egy mai gyerek? Hogy találod meg az utat hozzájuk?
0: Rövidíteni kell, mint a Rábál Sörgyári Kapricsóban, aminek azt hiszem, hogy az eredeti cseh címe az az, hogy Postrizsinyi, valószínűleg így kell kiejteni, hogy rövidíteni, vagy rövidítés.
3: Gondolkoztak már azon, hogy vajon miért éppen két cseh írót fogadott örökbe, honosított a magyar olvasó? A Schweik szerzőjéről és Bohumil Hrabáról van szó, akiről mi, magyarok úgy beszélünk, akiknek könyveit úgy olvassuk, szobrot nekik úgy faragunk, hozzájuk címzett kocsmát úgy nyitunk, róluk elnevezett sört úgy iszunk, mintha honfitársaink lennének. Hrabál Sörgyári Kapricsó című kisregénye, amelyből Menzel aztán világhírű filmet forgat, 1974-ben jelent meg először csehül, Szamizdat kiadásban. A mű eredeti címe magyarul valami olyasmit jelent, vágások. Nyilván utalva a könyv vágásaira. Haj, szoknya, kutya és lófarok, asztal és székláb, disznó. Valójában a boldog békeidők idillikus, szelíd humorú rajza, megfűszerezve egy svejki félkegyelművel, egy röhögnivalóan karót nyelt, igazi cseh kispolgárral és egy öntörvényű és hedonista szépasszonnyal. Hozzá töménytelen mennyiségű sörök és rumok és húsok és hurkák és gulyások. Aki ebből a könyvből akar disznótoros gulyást vagy májas hurkát készíteni, megteheti. A részletes recepteket megtalálja a szövegben. Első blikre talán túl idillikus, túl nyugodt és túl rózsaszínű ez a világ és ez a regény. Ám jön az új divat, mindent megkurtítani. Jön a rádió, amelyben a prágai zenekar Nymburkban is lehet hallgatni, így megkurtítja a teret. Jön az automobil, és megkurtítja az időt, amely A-tól B-ig tart. És jön Josephine Baker modern frizurája is, ami meg a hosszú és decens női hajkoronákat kurtítja meg.
0: Rövidíteni kell mindenen. A szövegen, eljátszott zeneműveken, az élményeken, amit azt mondjuk egy képvetítéssel, ezeket vibráltatni kell, szóval rövid egységekből kell őket így tekergetni, váltakoztatni. Inger küszöb egyszerűen nagyon magasan van. El kell érni, különben beszélgetni kezd, és ő maga csinálja meg számára az ingert. Mikor beszélget egy gyerek? Amikor nem tud lekötni.
1: tulajdonképpen erőmön felül kell pörögnöm. És mindezt úgy, hogy ne legyen komikus. Őszintén minden nap kísérletezem, és minden nap újabb kell. Tehát nincs semmi, ami állandó lenne, ami egy picit is úgy maradna.
2: Mi változik a eszköztáradban, hogyha a felnőtt korosztályt kell megszólítani? Emlékszem, hogy egy Bartók Grieg estedet hallgattam meg, és ott is része volt az előadásnak, hogy beszélsz, hogy vetítesz, hogy játszol. Tehát ez egy ilyen komplex műsor volt.
1: Szerintem akkor tud egy előadó és egy közönség egy közösséggé kovácsolódni, hogyha sikerül azt elérni, hogy a hallgatókat ugyanúgy érdekelje az a dolog, amivel én órákat vagy 100 órákat töltöttem, hogy abban az egy órában eljussunk oda, hogy ez mind a kettőnket legalábbis hasonló módon érdekli. Amiért én meg szoktam szólalni időnként koncerteken, vagy amiért mutatok képeket, vagy adott esetben forrásokat, hiszen ezen a koncerten, amit említettél, ezen voltak eredeti felvételek, gyűjtések is, norvég népdalokból is, hogy ebbe az érdeklődési körbe valahogy bevonzam őket, és ezáltal megnyissam a figyelmüket a tevékenységemnek a tárgya felé. Azt hiszem, hogy terhelt a világunk olyan szempontból, hogy minden olyan egyszerűbbnek tűnik, és mindenre van recept és eszköz és táblázat, de a táblázatokkal és az eszközökkel együtt felgyűltek, felszaporodtak a tevékenységeknek a párhuzamosságai. Tehát régen, amíg egy dolgot megcsináltál, befejeztél, és azt mondtad, hogy befejeztem, most csinálunk egyszerre 20-at, és amikor így azt mondod, nem azt mondod, hogy befejezted, hanem hogy ez megy tovább, ez majd holnap, és így egyszerre mindig ilyen egyszerre rétegek rezegnek együtt, miközben azt mondjuk, hogy ez így könnyebb. Nem tudom.
2: A párosítás és a figyelemfelkeltést szolgálja? Tehát, hogy Bartók és Grieg, nyilván Magyarországon Bartókot nem kell magyarázni, de hát ha felkapja a fejét egy koncertlátogató közönség, hogy Grieg, ki is az?
1: Nem csak. Itt a norvég népzenénél volt egy nagyon fontos kapocs. Egyrészt én úgy ismerkedtem meg Grieggel és a norvég népdal feldolgozásokkal, hogy a Múzeum körúti kottaboltban, ahol rengeteg pénzt elvertem gyerekként, ott időnként voltak összkiadások, és volt egy Grieg összkiadás is, és azt szépen leemeltem, és megvettem. Szerintem a legértékesebb polcom az a kotta gyűjteményem, bár nem tudnék belőle pénzt csinálni, de amit én költöttem rá rengeteget. És abban találtam norvég népdal feldolgozásokat, és úgy elkezdtem játszogatni. Ez volt az első, amit blattoltam.

Hol is van ebben az eredeti népi dallam? Ez a... Ez egy tehén csalogató. Itt az állatokat egy ilyen figyelemfelkeltő énekkel csalogatták magukhoz, hogy ugye indulás van, mennünk kell. Ezekből hallgattam eredeti felvételeket, ugye még ma is vannak, akik éneklik. Nem igazán tagolható sorokba, szóval kicsit olyan improvizatív az egész. Nagy amplitúdójú kilengések, ilyen rikkantások vannak benne. Ott van egy zeneszerző, aki nem azt mondja, amikor kint van a terepen, hogy jaj, de aranyos, hanem megfogom benne az, hogy ezt az ő tevékenységével összekösse. Alá tesz európai zenei harmóniákat, és bezsúfolja egy ilyen 6-8-ados, kicsit valceres környezetbe, hogy... Kicsit a siciliano ritmushoz is hasonlít.

És akkor játszogattam tovább, ez a 19 norvég népdal, ez a címe a sorozatnak, egyiket a másik után, és akkor rögtön megfogant az ötlet, hogy mivel Bartókot már nagyon sokat játszottam, hogy ezt egybe kéne tenni. És ekkor elkezdtem utána olvasni, és kiderült, hogy ezt a sorozatot maga Bartók is ismerte gyerekkorában. Tehát ő nézegette ezeket a darabokat, ismerkedett velük. Amikor benne is megfogant ez az ötlet, hogy a népzene, meg a dallamvilág, meg a gyűjtés, meg hogy ezt hogyan lehet a műzene segítségével hogy beoltani az iskolákba, mert neki szerintem a kezdetektől fogva az volt a célja, hogy a magyar népzenével, meg a népzenével, amit gyűjt, kicsit kiepöszkölni a germán eredetű dalokat, amik akkor az iskolákban voltak és tanultak. Funkcionálisan azért is izgatta ez, hogy edukációs célra felhasználja, de hát a gyermekeknek a Román népi táncok című sorozat, ezek mind kiskézre készültek, a román kolinda dallamok. Ezekben nincs oktávfogás, hanem Bartók ezt gyermekek számára komponálta, hogy majd ők játsszák. Nem tudom, hogy hányan tudták egyébként eljátszani, de hát a mai napig ugyanúgy tanulják a gyerekek a zeneiskolában, hogy... És például a gyermekeknek a feldolgozási stílusa, ez nagyon hasonlít a Grieg feldolgozásokhoz. Bartók jóval innovatívabb. Tehát Grieg szerintem egy szelíd környezetet ad hozzá. Például van egy Ola völgyben és Ola tóban kezdetű népdalfeldolgozás. Eltelt 8 másodperc, és még csak 2 akkordot hallottunk egy hangnemben, ez Bartóknál szinte sohasincs. Bár

Grieg feldolgozásaiban gjakran előjön a Haringfele nevezetű ilyen norvég hegedű, aminek 6 vagy 8 húrja volt, és csak a felsőkön játszottak, és az alsó húrok azok hangzó húrok voltak, és mint a dudánál olyan funkciót töltöttek be. Az ő feldolgozásaiban ez a zongorán így szól. És nagyon sok lead hangulású dal is van, amiben emelt negyedik fok van, ezt megmutatom a hallgatóinknak. Eleve az, hogy az elején van 4 nagy szekund, varázsolnak a mesében hangulatot ad. Debussynél is az egész hanguskála az mindig akkor jön elő, amikor van valamilyen ilyen homály, vagy ilyen... És egy másik tételben ez a lead hangsúly is nagyon jól kijön.

0: Az egyik nyáron fölhívtál, hogy itt vagy Gyimesben, az egykori magyar határ közelében, és hogy szeretnél Moldvába átugrani. Olyan szürreális volt először a telefon, bár téged ismerve nem, de hát mégiscsak egy klasszikus zenész mi a fenét keres ott. Később kiderült, hogy a családdal együtt kirándulsz, tehát hogy érdekel az a vidék, ahonnan ezek a zenék tényleg származnak, és valami hajtott oda, és meg akartad nézni. A történet vége az, hogy sikerült megszervezni, és ott jártatok. Milyen élmény volt ez, és mi sarkalt arra, hogy megnézd a végeket?
1: Egyrészt az sarkalt, hogy nagyon közel voltunk. Mindig is szerettem a moldvai népzenét. Ezt táncoltam szerintem a legtöbbet. Extatikus tánc. Be kell állni, és csinálni kell ugyanazt a műsort órákon keresztül. Nem nagyon kell díszítgetni, vagy én egyéni akciókba kezdeni. Hogy úgy voltam vele, hogy itt vagyunk 150 kilométerre, most már menjünk, csináljuk, és akkor azért hívtalak föl, hogy tudsz-e valami szálláshelyet. Ráadásul Csenki Zalán, aki nem messzi lakik tőlünk, éppen akkoriban mesélte, hogy éppen egy olyan településen volt gyűjteni, aminek az a neve, hogy Magyar Falu, és hogy állítólag az az utolsó település, ahol még magyar szót hallani. Székelyföldről, Gyimesről volt egy képem, hogy fenyőfák, meg magas hegyek, meg köd, meg hó, meg éppen ami van. De Moldváról nem volt előttem kép, és nagyon meglepődtem, nem ilyennek képzeltem. Hullámzó földek tárultak elénk, és tényleg találkoztunk az Arani nevű faluban, és ott a kisboltban valóban hallottunk magyar szót. Tehát nem fogom a darabokat másképp játszani, ilyen jellegű közvetlen hatása nincs. Egy olyan embernek, aki exhibicionista, tehát aki annak ilyen apró mozaik kockákból áll össze az, amit mutatni akar, és a mozaik kockák mögött is vannak mozaik kockák, amiket nem lehet látni, nem lehet felfedezni, de ott van. Ki tudja, hogy egy-egy ilyen képtől másképp játszom egy-egy rubátót, vagy másképp fordulok egy darabban. Az életükből születik a művészet, meg a népzene. Éppen ezért nekem nagyon fontos volt, hogy ezt lássam.
0: Ugye most volt 150 éves a Zeneakadémia. 50 év múlva milyen jövőt vizionálsz? 200 éves a Zeneakadémia. Mit látsz?
1: Az első és legfontosabb, hogy a Zeneakadémiának szerintem csúcsra kellene járatnia, és remélem el fog ide érni 50 év múlva. Magyar zeneszerzőknek, Lisztnek, Bartóknak, Kodálynak, Weinernek, Lajtának, Ligetinek, Kurtágnak egy zarándok helyévé váljon. Mert ma ugye mindent már át lehet küldeni, ki lehet importálni, oda lehet küldeni tanárt, van Juilliard School Kínában, minden működik, a lokáció nem számít, de szerintem a lokáció ilyen szempontból fontos üzleti érték kellene, hogy legyen, pontosan abból a szempontból, amit itt az élményeimmel mondtam Moldvával kapcsolatban, hogy láttam a tájat. A közegnek a hatása össze kell, hogy kapcsolódjon szerintem azzal, hogy nagyon magasfokú, csak erre az iskolára jellemző kurzusokat kínálunk. Mert szerintem ez a vonzerő tarthatja meg a maga egyéniségében a Zeneakadémiát, ami szerintem most még megvan, csak egy elég internettel terhelt időszak következik, már az van, de még jobban az lesz, ki se kell majd tenni a lábunkat, digitálisan tanulhatunk meg majd mindent, le se kell venni egy könyvet a polcról, mert felolvassa nekünk a gép. Szóval én ezt a vonalat kívánom, hogy megmaradhasson egy ilyen értékbástyának.

A Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 17. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Beszélgető társam volt Fülei Balázs zongorista, az epizódot értékes gondolatokkal Sebő Ferenc is gazdagította. A műsor zene illusztrációit Fülei Balázs játszotta, emellett elhangzottak baszk, szár, norvég és magyar népzenei részletek, valamint Kodály, Grieg és Schubert művei. Rabál könyvéről, a Sörgyári kapricsóról Cserna Szabó András gondolatait osztottuk meg. Ha kíváncsi, mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e, napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című számát mindenki ismeri. Rengeteg jelentést társít és társított hozzá a kulturális jelenségeket aktuálisan értelmező társadalmi közeg. Ártatlan népdal vagy szürreális poézis. Kőbányai János 1986-os a korszellemtől átitatott, de rajongó hangulatú lemezkritikáját idézzük.
2: A népzenei nyomozóiroda 520. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A magyar ifjúsági kultúra egyik legszámottevőbb és legpozitívabb fejleménye az utóbbi 4-5 évben a népzene, és vele párhuzamban a táncház mozgalom térnyerése, meggyökeresedése. Végre kiszabadult a szűk klubbocskák keretei közül, s nincs szüksége többé megszállott népművelők, folkloristák támogatására. Megáll a maga lábán. És ha szinte jóvá tehetetlenül későn is, de egyre élénkebb, meghatározóbb szint képvisel ifjúsági zenénk palettáján.

0: A Táncház találkozóra és a Kaláka Fesztiválra utalva írja.
1: E vigalmas, lélegzet elállító forgatagokban szemlélődve feltűnik, hogy ez az identitás kifejezésére, megélésére oly elsődlegesen és gazdagon alkalmas műfaj újra képes létrehozni a fiatalok különböző nemzedékei, sőt, eltérő társadalmi rétegei közötti népfrontot. Az identitás zene fő hajtómotorja a muzsikás együttes. Tagjai másfél évtizede dolgoznak együtt. Az ők szívós kitartásuknak és a holdudvarukból kinőtt fiataloknak köszönhetően a népzenére alapozó kifejezésmód mára kilépett a marginalitásból. Muzsikáséknak sikerült harmonikusan feloldani a Parányi táború műfajt is szembeállító kettősséget. Az eredeti paraszzenét játszó autentikus és a feldolgozó műzenei eszközöket is felhasználó progresszív irányzatot.

a 20. század végére jellemző energiák, panaszkiáltások szellemes módon épp a lemez autentikus anyagába szüremlenek be. Különösen a hidegen fújnak a szelek kemény rockot lepipáló, feszes, fergeteges ritmusaiba és aktuális, szabad életről éneklő, szürreális poéziseibe.

0: A Bluespot felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Isten engem. Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem védettem, nyugtott mégsem lel a lelkem.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Klubrádió. Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém telettő.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. A Dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát mért a levegőben. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített. Tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A tárcavezető hozzátette, az állampolgárok egészsége nem lehet alkutárgya. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta. Az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár néven fog működni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy értékalapú biztosító. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszálymérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Végül pedig a várható időjárásról. Jelenleg 8 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-16 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár 30-32 fok is lehet.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, Delis napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket 7 perccel 6 óra után. 2026. május 22-én péntek reggel, ez a Dankó Rádió, hálásan köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Kiváló muzsika szól, majd ezt garantálhatjuk. Már ebben az órában is felcsendül sok kedvencük. Hogy mondjam meg, néked énekli ezt a gyönyörű hallgatót Nagy Noémi csendesen, csak csendesen. Csík József előadásával hallgatjuk meg ezt a nótát. Szirmai Albert Gábor Andor Rinaldo című operettjéből a kettőst. Zentai Anna és Rátonyi Róbert jóvoltából hallgathatjuk meg egy 65-ös felvételről. Az örökzöldek között pedig Kovács Kati Indián nyár című slágere is felcsendül majd. Megnézzük, hogy valóban gyönyörűséges nyári hétvégénk lesz-e, pünkösd ünnepén, lesz majd névnapos köszöntés, egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, majd az óra második felében. Hamarosan megszokott rövid kalendáriumunk következik. Elsőként Berkes János előadásában a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben kezdetű nóta, a kíséretet Német Csicsó József és zenekara adja. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, ígérem, nem bánják meg, de is napot, jó reggelt!

0: reggel zoknom.
1: 2 perccel múlt, 7:15.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: Kezdjük a sort azzal az 1455. május 22-i eseménnyel, mely a rózsák háborújának első ütközete volt a középkori Anglia több mint 3 évtizeden át tartó dinasztikus felhangú összecsapás sorozatának első ütközete. Szintén május 22-én 1660-ban a budai pasa a Szászfenesi csatában szétszórta második Rákóczi György seregét, és ennek a kudarcnak következményeként Várad is elesett. Szintén május 22-én keltezett Kossuth Lajos híres Nyílt Kasszandra levele 1867-ben, ebben a kiegyezés ellen tiltakozott, szerinte végzetes következményei lehetnek, ha Magyarország sorsát Ausztriához kötik. A magyar nyelv tanítását minden népiskolában és tanítóképző intézetben az 1879-es 18. törvénycikk tette kötelezővé, mely ezen a napon jelent meg, és szintén május 20.

2-én nyílt meg hivatalosan 1899-ben a szegedi tűzoltó laktanya. Ceylon új alkotmány fogadott el és felvette a Sri Lanka nevet 1972-ben, míg az egységes jemeni köztársaság Észak- és Dél-Jemen egyesülésével 1990-ben jött létre. 1993-ban konferenciát tartottak a hat kötelezettség ellen, olyan előadók szerepeltek ezen a konferencián, mint Jancsó Miklós, Konrád György, Darvas Iván, Bródi János, vagy éppen Merza József. Prágában a kommunizmus áldozatainak emlékművét szintén ezen a napon 2002-ben avatták fel. A Néprajzi Múzeum átadása a Ligetben pedig 2022-ben történt, május 22-én. A jelenben a Karaván Família muzsikál a folytatásban. A dal címe Szép ez a világ.

0: jelenlegi ismereteink szerint kedden, szerdán érkezhet egy hidegfront erős széllel, de jelentős változás a felfájáson kívül nem történik majd, annyira nem hűl le az idő, csapadék sem érkezik. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Addig mondjuk így, hogy tombol a kora nyár, holnap is már több órás napsütés lesz, néha-néha növekedhet meg a felhőzet, vasárnap is a napos idő lesz jellemző, 23-28, majd 25-29 fokig melegszik a levegő, ma is csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, ebből maximum egy-egy futózápor alakulhat ki, 23 és 27 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk május 22-én, Boáz, Fiametta, Ritta és Juliet napján, fő névnaposaink pedig a Júliák és a Riták. A Júlia latin eredetű, a Julianus névből alakult, ragyogót jelent, a Rita pedig a Margit egyik becézett formájaként ismeretes, a jelentése pedig gyöngy. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeknek, az Indián nyár című Kovács Kati felvétellel szeretném köszönteni Önöket.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény, és én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta, egy század, egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: Három perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Ezen a napon született az a német zeneszerző 1813-ban, aki a 19. századi opera egyrészt egyik legnagyobb hatású zeneszerzője volt, az opera műfajának megújítója, de az egész zenetörténetet is forradalmasította azzal az összművészeti koncepcióval, a Gesamtkunstwerkkel, amelyben a költészet, a zene és a színház elválaszthatatlan egységet alkot. Richard Wagnerről van szó. Egyik nagy ötlete a végtelen dallam volt, ugyanis szakított az addig hagyományos ilyen zárt áriák és recitatívok rendszerével, és a zenei folyamat ilyen megszakítás nélkül hömpölyög zenéjében a felvonásokon át, és forradalmasította a zenekari árkot is, ugyanis ő volt az, aki a színpad alá sűjjesztette a zenekart Bayreuthban, így a hangzás nem nyomta el az énekeseket, hanem egy ilyen különleges, bensőséges és misztikus atmoszférát teremtett, és még órákon keresztül lehetne sorolni Wagner nagyságát. Szintén május 22-én született Sir Arthur Conan Doyle, brit orvos, aki leginkább a Sherlock Holmesról szóló detektív regényeivel vált ismerté és népszerűvé. 1859-ben született ezen a napon. Nagyon termékeny író volt, képzeljék el, még sci-fi történeteket is írt. Ezek között is van olyan, mely filmfeldolgozást is megért. Gádor Béla, József Attila díjas író, újságíró, humorista, forgatókönyvíró 1906-ban született ezen a napon, és rá egy évre a kétszeres Golden Globe és Oscar díja Sir Laurence Olivier, angol színész. Szintén május 22-i születésű Charles Aznavour, francia chanson énekes, örmény származású, amúgy 1924-ben született, míg az északír hős George Best aranylabdás labdarúgó 1946-ban született ezen a napon. Ő is rajta van azon a 20. század 100 legnépszerűbb játékosát tartalmazó listán, melyen Puskás Ferenc is előkelő helyen található. Puskás a 7., George Best pedig a 8. amúgy. Szintén május 22-én született az angol modell Naomi Campbell, Szolnoki Péter, zenész, énekes, Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok, tornászunk, és képzeljék el, Becsei H. Miklós színművész is, nekik is, és természetesen önöknek is, akik ma ünnepelnek. Nagyon sok boldogságot kívánok, és jó egészséget. Isten éltesse mindannyiukat. Szirmai Albert Gábor Andor Rinaldó című operettjéből most önöknek játszom a kettőst. Zentai Annát és Rátonyi Róbertet hallhatják ezen az 1965-ös felvételen. A Magyar Állami Hangverseny zenekart Breitner Tamás vezényli.
2: Vérem pús, a kedélyem sóhaja számon száz. Félre a kámsát, tarka vidámság, jól mulat most a ház.
3: Ugrik a fecske, szemke,

0: ma per fortuna cinciolavir, in e file, cinciolavir.
1: Dankó Rádió. Durban FM 106.4. A magyar zene rádiója.

azért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak téd szerelmem, mókuska, kis cicám, szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám csak egy

Jó reggelt, erős napot kívánok! Nem sokára 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig a Stúdió 11 és Csepregi Gyula felvételét játszom. A következő zenei óra pedig Csárdással indul, majd Százados úr, Sej, Haj, Kapi Gábor énekel, Nyári László és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magas ég, majd kiderülsz még.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 22-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
7: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Bécsben tárgyalt Magyar Péter. Christian Stocker kancellár reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez.
10: Rendőrségi vizsgálat indul a BYD Szegedi gyára mellett szétszórt alkilbenzollal szennyezett föld ügyében.
9: Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Következnek a részletek. Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, hangsúlyozta Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral.
10: Magyar Péter kitért arra is, hogy megegyeztek további közös kormányülések megtartásában. Szeptemberben várhatóan Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban találkoznak. A miniszterelnök hozzátette, a két országnak számos közös érdeke van, azonban nem fognak mindenben egyetérteni.
11: Ez igaz minden Európai Uniós tagállamra, hogy vannak közös érdekeink, vannak közös projektjeink, de van, amiben különbözőképpen látjuk a világot, és különbözik az érdekünk. Amit tudok mondani, és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tag, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
9: A Dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután az osztrák kancellárral tárgyalt.
10: Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a súlyosan rákkeltő anyag jelenléte a határérték 300-szorosát is meghaladja a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrákbányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken.
9: Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 ezer köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítattak el az építkezés területéről, melyet mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő.
10: Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek.
3: A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tette eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
9: A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
10: Borna Szabolcs közösségi oldalán hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét. Hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, zöldségekre és gabonatermékekre is vonatkozik majd.
9: Benyújtotta az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatát a Tisza párt. Az előterjesztésben többek között szerepel, hogy nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig kormányzott. Emellett törölnék az alaptörvényből az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelméről szóló bekezdést. Ennek célja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének megalapozása. Kis Júlia Lilla összeállítása.
12: Egy egyszerű mondat lesz valószínűleg.
13: A hétfői kormányülés után egy kérdésre válaszolva beszélt Magyar Péter arról a javaslatról, amivel a Tisza kormány maximalizálna a miniszterelnöki mandátum időtartamát. A kormányfő az akkor még csak tervezett javaslatról azt mondta, az intézkedés mindenkire vonatkozik majd.
12: Úgy lesz meghatározva, hogy senki nem lehet, semmelyik magyar állampolgár, ez nem biztos, ez rám is ugyanúgy fog vonatkozni, pedig nekem is már van a miniszterelnöki ciklusomból eltett már pár nap, nem olyan sok, mint Orbán Viktornak, de ez rám ugyanúgy fog vonatkozni, mint minden magyar állampolgárnak.
13: Szerdán pedig benyújtotta a Tisza párt az országgyűlésnek az első alaptörvény módosító javaslatát, amelynek első pontja arról szól, hogy 2 ciklusban maximalizálnák a miniszterelnök mandátumát. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be, áll az indítványban. A dokumentum 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, ami azt is jelenteni, hogy Orbán Viktor már nem lehetne ismét miniszterelnök.
14: Bármit el lehetne.
13: A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza alkotmánymódosító javaslata. Gulyás Gergely szerint, ha alkotmányozni lehet visszamenőlegesen, akkor bármit meg lehet tenni.
14: Önmagában a visszameges hatály, amit múlt héten még az igazságügyminiszter asszony Sátorban tervezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszameges hatálya, akkor bármit meg lehet tenni.
13: A Bécsben tárgyaló Magyar Péter nagyon röviden reagált arra, hogy az ellenzék szerint a módosítás visszamenőleges hatályú lenne.
15: Szerintünk meg nem.
13: A Tisza párt előterjesztése más pontokon is változtatna az alaptörvényen. Törölnék például az alkotmányból azt a bekezdést, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. A módosítás célja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének megalapozása.
16: Szakít Magyarország 1000 éves történelmével.
13: A KDNP frakció vezetője elfogadhatatlannak nevezte a rendelkezést, ami szerint az 1000 éves államiságunkkal való folytonosságunkat szakítja meg. Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a tiszás módosítás részt üt azon a pajzson is, ami a migrációval szemben védi Magyarországot.
16: Az önazonosságvédelme és a keresztény kultúra védelme pedig együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben. Ez egy alkotmányos védvonal, védőpajzs volt azzal szemben, hogy ide tömegesen más kultúrából embereket betelepítsenek.
13: Az előterjesztés harmadik pontja arra tesz javaslatot, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is a nemzeti vagyon része, az alapítói jogokat pedig a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat. Ez a módosítás 21 egyetem, valamint a Matthias Corvinus kollégium működésére lenne hatással. Az indoklás szerint ezzel teremtenék meg a demokratikus kontrollt. A módosító javaslat bejelentése után csütörtökön diákkezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amit már több mint 600-an írtak alá, jelentette be közösségi oldalán az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke. Orbán Balázs, az előző miniszterelnök politikai igazgatója szerint a fennmaradás nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövő nemzedékeinek esélye. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze, legkorábban akkor kezdhetik a vitát a Tisza párt előterjesztéséről.
9: Magyar Péter felszólította az államfőt, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát.
10: A miniszterelnök azt írta a Facebook oldalán, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden tette közzé a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudotta, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.
9: Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése az itthoni szárazságban, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
10: Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az országban halmozott csapadék hiány van, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén.
15: A Tiszalőki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét az Észak-Magyarországi Vízigazgatóság a hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodrog mellett a keleti és a nyugati főcsatornák a Körösvölgy vízpótlására is hatással van, illetve Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtárgyak zárásával csatornák medrében tartották a vizet.
9: Még csak nem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő oldalán, közölte a portál ügyvezetője. Tóth Béla a Kossuth Rádióban ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét arra, hogy még májusban érdemes foglalni.
10: Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága miatt csak legálisan működő tábort válasszanak. Hozzátette, fontos például, hogy már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát. A szülő és a táboroztató között létrejött megállapodásnak pedig tartalmaznia kell, hogy mekkora összegért, milyen ellátást és programokat biztosítanak a gyermeknek.
17: Ez azért nagyon fontos, hiába tűnik száraznak, mert innentől kezdve elvárhatjuk, hogy a táboroztató minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartson, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk, egészségesen menjen a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jöjjön haza, így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk, hogy mi minden tábort egyesével ellenőrzünk, tehát minden, ami a rendszerünkben megtalálható, azok legálisan működő, jó programmal rendelkező táborok, de ha máshol keresnek a szülők, szívük joga, nyugodtan, csak én azt kérem, hogy nagyon alaposan nézzünk körül.
9: 4:08 lesz 4 perc múlva, itt a Krónika. Több mint 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomlyói búcsúra. Ezúttal is a vonaton utazott 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében.
10: Az idei csíksomlyói búcsú szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szombathelyi megyés püspök a Krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
18: Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje, nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándokvonattal Csíksomlyóra.
9: Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére, közölte a társaság vezérigazgatója.
10: Hegyi Zsolt elmondta, a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé is emelkedik a helyek száma. Az Intercity-ken nagyjából 10%-kal, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz pedig több kocsit kapcsolnak, emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezést.
19: Ezen a hétvégén a budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvényeink is lesznek személyzettel, hogyha bármi probléma történik, akkor ezek is segíthessék az utasok elszállítását. Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menetjegyét és az intercity vonatokra a helyjét is. Ezzel tudnak a leginkább segíteni, a kollégák napról napra nézik, hogy alakul a vonatok foglaltsága, és ott avatkoznak be, azt a vonatot erősítik meg, ahol erre a leginkább szükség van.
7: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya

0: úttól, illetve az M3-ason befelé a Szerencs utcához közeledve. Akadozik az előrejutás az Üllői úton is befelé az Ecseri út előtt, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főút bevezető szakaszán pedig a város határ és a Pünköstfürdő utca között. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, késő este 13-20 fok között alakul.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
4: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Péntek van, 2026. május 22-e, 2 perccel is elmúlt már 4:08. Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában. Nem sokára hallhatják újra a 7 nóta üzenetét, pünkösd ünnepére készülve. Piros pünkös napján énekli majd Bétót Magda. Tótfalusi Fanni is jelentkezik majd. Sorozatunk folytatódik, zenés történetek Fannival, az önök kérték leveles ládájából, lesz kirándulás is, ahogy szoktunk, 3:48 környékén, az óra végén pedig a Magyar Népdal Kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató, a muzsikák pedig, amiket hallgathatunk, természetesen a teljesség igénye nélkül Balaton közepén árdal van kerítve, Csuti Csaba énekel, Paprika Show énekli majd Gyulai Erzsébet, részlet a Bála Szavolyban című Ábrahám Pál operettből a La Bella Tangolita, Fisül Mónika jóvoltából, az örökzöldek között pedig Korda György, ha bűn, hogy várok rá című dalát is hallhatják. Elsőként pedig Pályer András, Havasi Viktor és Esnagy István szerzeményét énekli. Címe még egyszer. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: 7 nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az erre a hétre választott nótánk a piros pünkös napján kezdetű hallgató első hallásra szerelmes búcsúdal, másodikra is. Talán egy kicsit belemagyarázás, amit mondani fogok, de igazából ez a dolgom, hogy pünköst fényében egy sokkal mélyebb üzenetet is hordoz. Nem csak két ember története szólal meg benne feltétlenül, hanem szól a várakozásról, a reményről, és talán arról, hogy az ember akkor is képes őrizni a szeretetet, amikor már majdnem lemondott róla. A dal elején minden ragyog, piros pünkös napján virágzó a határ, pünkösdi rózsa, gyönyörű természeti képeket hallunk. Nem véletlen a pünkösd a keresztény hagyományban a megérkezés ünnepe. A tanítványok ugye addig féltek, bizonytalanok voltak, aztán a Szentlélek eljövetele erőt, reményt és új kezdetet adott nekik. A nóta szereplője is vár valamire, vagy inkább valakire teljes hittel. Aztán elmúlik a tavasz, jön az ősz, majd a fagyos tél. Ez már nem csak évszak, hanem egyfajta belső lelki állapot is, amit mindannyian ismerünk, amikor valakit várunk, ez lehet egy hívás, egy kibékülés, vagy egy jobb időszak az életünkben, és közben telik az idő, a pünkösdi rózsa elhervad, a remény elhalványul, és mégis a dal végén megtörténik a visszatérés. Talán ez az, ami ma is érvényessé teszi ezt a régi nótát, mert a mai világban sok a gyors kapcsolat, a türelmetlenség, akár a könnyű lemondás valamiről. Ez a dal viszont azt üzeni, hogy vannak érzések, amelyek kibírják mondjuk így az évszakokat is, hogy a szeretet nem mindig látványos, néha csak csendes várakozás egy keresztútnál. És ez a pünkösdi kép talán ettől válik annyira széppé. A piros nem csak az ünnepszíne, hanem az élő szívé is. A tűzé, amelyet nem olt ki sem az ősz, sem a tél. Bétót Magda előadásában hallgatjuk meg a nótát, Ledvai Csócsi Jenő és zenekara kísér.

0: Zenés történetek Fatmival.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Gyerekkori emlékeit idézte fel nézőnk Hegedűs Pál. Levelében arról mesélt, hogy a nyári szünet utolsó napjait szüleivel rendszeresen balatonparti kempingekben töltötték. Amikor véget ért a szabadság és sátrat kellett bontani, édesapja mindig madarakról és a nyár végéről énekelt. Mikor évekkel később levélírónk meghallotta a Szállnak a darvak című számot a tévében, rádöbbent, hogy ezt a dalt dúdolta olyan sokat édesapja is. Ezt a szerzeményt szeretné most felidézni segítségünkkel, és mi természetesen örömmel teljesítjük a kérést.
2: A szerkesztőség pedig várja további leveleket, üzeneteket, kéréseket. Önökérték kukac.dunatv.hu, a posta cím pedig 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, a Szállnak a darvak, Behár György, Romhányi József szerzeménye pedig Hűvösvölgyi Ildikó előadásában csendül fel most.

0: csak igaz lesz talán.
1: 5 perc múlva 3:48.
2: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Tokod, Komárom-Esztergom megyében a Gerecse keleti nyúlványai alatt fekszik, nagyjából 8-9 kilométerre Esztergomtól. Neve pedig, vagy személynévből alakult ki, aminek az alapja a feltételezések szerint a burok vagy a tok nevű halfajta lehetett, a hagyomány szerint viszont egy Tokod nevű vitézről kapta a falu a nevét. Területe már az őskortól lakott hely volt, mindenkorból találtak itt leleteket, például bronzkori földvárát, ez a Leshegyen, még nyomaiban fellelhető, a rómaiak emlékét a várberek fensíkon található kasztrumok alapfalai őrzik, a falu első okleveles említése pedig 1181-ből származik. Tokod a tatárjárás és a török alatt is többször elpusztult, elnéptelenedett, de mindig újjáépült. A hegyek karéjával körülvett síkságon mindig is kifejezetten jó minőségű gabonát és kukoricát termeltek. Tokod malmaihoz még a távolabbi vidékekről is jártak őrölni, emellett az állattartás és a szőlőművelés is jellemző volt a vidékre. A szénbányászat Tokodon és környékén a 19. század első felében indult virágzásnak, viszont mészkövet is bányáztak a gerecses sziklás oldalain. A település pedig élvezte a szénvagyon feltárásának minden előnyét, de sajnos a hanyatlás idején ennek minden hátrányát is el kellett viselnie. A vasút építésének hatására 1892-től a környék kvarchomokjára üveghuta, majd üveggyár épült, egy új, a gyári munkásokat ide vonzó lakóteleppel. Amúgy a környék az országos kék túraútvonala, melyen például a nagyszerű kilátást nyújtó hegyeskő érintésével a tokodi pincék mellett Mogyorós bánya felé lehet túrázni, nagyokat lehet kirándulni errefelé. Említettem a kasztrum alapjait, a tokodi római kori emlékeket, várbereken feltétlenül érdemes ide elsétálni. Tokod legrégebbi templomát egykor Szent István építette, Szent Márton püspök tiszteletére. Ez leégett a faluval együtt a tatárjáráskor. Az új települési helyén pedig a tatárjárás utáni időben az Esztergom Szentkirályi János lovagok építették, még a 14. században. Ez is megrongálódott, lebontották 1786-ban, és ekkor épült a Szent István papnevelde és Hérik Ferenc esztergomi kanonok adományából szintén Szent Márton püspök tiszteletére. Tokod legrégebbi műemlékei közé tartozik a temető melletti Szent Háromság kápolna, barokk stílusban épült, ilyen kör alaprajzú, gyönyörű kupolás épület. Szent Borbálának, a vájárok védő szentjének szobrot állítottak még a 19. század végén, ezt többször áthelyezték, jelenleg a templom és az öreg iskola épülete közötti területen áll, itt egy emlékművet is kialakítottak a 42-es Erzsébet aknában történt sújtó légrobbanás áldozatainak emlékére. A hősök szobrát 1931-ben emelték a Szent Márton téren, de érdemes ellátogatni a Népművészeti Alkotóházba is. Tokodról egy rövid kis videót majd műsorunk után láthatnak a közösségi oldalunkon. Tokodot is látni kell, nagyot sétálni, kirándulni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Ábrahám Pál Harmat Imre Bál a Savoyban című operettjéből most önöknek szól a részlet, a La Bella Tangolita, Fischer Mónikát, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséri.

Deris napot, jó reggelt kívánok! A Domkor Rádióban a folytatásban dr. Juhász Katalin néprajzkutató jelentkezik, előtte Körmendi Vilmos együttesen muzsikál. 8 órakor hírek, Melody D'Amour, Németh Lehel. Örök zöld nyitja a következő zenei órát, érdemes lesz velem tartani.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Sétássik a Jézus Krisztus, vasaros a lábánál, ide vezetve vele mondjuk.
2: Mondjátok!

A Vas megyei gencsapáti gyermekek pünkösdölőjével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Az ünnephez közeledve mára a gazdag pünkösdi szokásdal hagyományból válogattam. Pünköst két napjához gazdag hagyomány kapcsolódik, például ügyességi versenyek, pünkösdi király vagy királyné választás, tüzes karikák dobálása, a májusva kitáncolása, valamint az énekes, házaló, adománykérő köszöntés különböző változatai. A pünkösdi köszöntőnek két fő típusa van, az alföldi és északkelet-magyarországi pünkösdölés, valamint a Dunántúli pünkösdi királyné járás vagy cucorkázás, melynek sajátos erdélyi változata az úgynevezett hespávázás. Habár a variációk száma nagy, az alapszövegek egy közös gyökérre vezethetők vissza. Az apünkösnek jeles napja kezdetű, eredetileg egyházi népének szinte mindegyikben szerepel. A Vas megyei hosszú peresztegen 1960-ban a népzenegyűjtőknek két olyan idős asszony mesélte el a szokást, akik még maguk is jártak köszönteni pünköstkor. A legkisebb, legszebb lányt választották ki a kis királyné szerepére, akit összesen 7 lány vezetett házról házra, 4 a kis királyné feje felett egy nagy kasmírkendőt veszítettek ki baldahin módjára, 2 a kezét fogták, 1 pedig egy kosarat vitt a karján, abba gyűjtötte az adományként kapott tojást. A házaknál az ajtó előtt megálltak, énekeltek, és közben körbejárták a királynét, ezután termékenység varázsló mondók a kíséretében a magasba emelték. Most hallgassuk meg Borbé Jolán és gyűjtőtársai 1960-as felvételéről a hosszú peresztegi pünkösdi királyné járás énekeit. Németh Gyuláné és Kovács Józsefné énekel.

szépen. Elhozta az Isten piros pünkösnapja, mi is meghordozzuk király kisasszunkat, maga jön a vagyon piros pünkösnapja, holnapi Mária szerva a második napja.

0: Nek rózsa gombok virta, ifjú leányoknak hosszú pantlikája. Ifjú menyacskéknek lenni beülését, a kigyermekeknek forma a velését, öreg embereknek csutol a boroncskát, öreg asszonyoknak jó a gondos pogácsát.
1: Azt adják szépen, elmondtuk, akkor ott hallanak a kendőt, egy megfogta kettő, meg a királynét hat fildobáltuk.
0: Akkorak emberek legyen.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
3: Kedves hallgatók! A pünkösdi hosszú hétvégén is különleges vendégekkel várjuk önöket műsorunkban. Szombaton Fogarasi András színművésszel, a Pesti Művész Színház igazgatójával fogok beszélgetni. Vasárnap Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal kvaterkázom majd. Pünkösd hétfőn pedig Iván Szandra énekes előadó művész lesz műsorunk vendége. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: A Magyar Menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
5: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
4: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
6: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy
5: jelenet. Úgy táncol,
7: mint én. Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnöket, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának, a Sándor Palotában lévő példányát, ne várjon a kormány utasítására. Leállította magyarországi szállításait az osztrák cég, amelyik korábban azbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített. Tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. Amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek. Ismét medvetámadás történt Romániában. Az észak-erdélyi Bükkösön egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad. Az áldozatot a település határában egy nehezen megközelíthető területen találták meg. Eszméleténél volt, de több helyen megsérült. Hasonló eset történt néhány napja Hargita megyében is. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Nagy többséggel elfogadta az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága az óraátállítás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet egész évben a nyári időszámítást tartaná érvényben az Egyesült Államokban. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Végül az időjárásról. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett. Napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható.
2: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok! Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. május 22-e van, péntek, pünkösd előtt állunk. 7 perccel múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is. Készítünk majd valami ünnepi ételt 3-4-9 környékén, nem sokára egészségpercek. Benne néhány gyakorlat, amivel a bütykeinket tudjuk egy kicsikét jobb állapotba hozni. Olyan muzsikák szólnak majd, mint a Csendül a Nóta 60-i kis gyöngy előadásában, vagy a Halljátok cigányok, Kis Attila Andor énekel. Játszom részletet Lehár Paganini című operettjéből, tematikus hétvégénk főszereplője Kovács József előadásában, egy rövid interjú részletben egy picit többet is megtudhatunk majd a művész pályaválasztásáról, tanulmányairól. Az örökzöldek között pedig hallhatják majd a Budapest Tangót Táncol című dalt egy archív felvételről Szegő Miklós előadásában, és lesz reggeli világzene is a Napos Oldal együttes játszik. Elsőként nem csak Károly énekel, egy csárdás, a faluban nincs több kislány, csak kettő, ifjabb Berki Béla és zenekar a kísér. Tartsanak továbbra is velem, Berűs napot, jó reggelt!

0: 3 perc múlva 8:49.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Valahogy az ember a lábával viszonylag keveset foglalkozik, mert többnyire cipő rejti, pedig ugye onnan fázunk fel a legkönnyebben, és nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak a csontjaink a lábunkban, lúdtalp, és sorolhatnánk még, és csak akkor veszük észre, amikor mondjuk kidobjuk a takaró alól, és a párunk rácsodálkozik, hogy te jó ég, hogy néz ki a te lábad, mert már bütykös, mert már nem olyan, mint régen volt, hát sajnos ez az idősödéssel együtt jár. És hát hozzátesznek még természetesen a nem megfelelő lábbelik, amikor összeszorítva tartjuk a lábunkat, a mindennapi rohangálás, a rengeteg munka, és nem figyelünk rá, hogy mit lehetne tenni, csak amikor már fáj, akkor próbálunk meg gyorsan gondolkodni. Két érdekes gyakorlatot olvastam, azt mondják a gyógytornászok, hogy ez kifejezetten segít a bütykök. Bocsánat, csak közben levettem a cipőmet, mert meg szeretném próbálni magát a gyakorlatot. Tehát segít, hogy a bütykeinket egy kicsit jobb állapotba hozzuk. Megpróbálom most lehúzni a mikrofont. Na, az egyik az, hogy elként tudnunk érni a lábujjainkat a kezünkkel. Na most ez így ebben a formában a

húznunk, megint előrefelé feszítenünk és fölfelé húznunk, naponta olyan, mit tudom én, 3-5 perc gyakorlat kellene szépen, rendszeresen, hetekig végezve, hogy valami hatást tudjon az ember elérni vele, és érezze is a változást. Hát ilyenkor jön a kitartás, és hogy az ember minden nap rászánja a testére azt a néhány percet és mozgást. Én javaslom, hogy tegyük meg. Jó egészséget kívánok! Nagy Gábornál muzsikálnak, Madarász Katalin énekel a folytatásban. Berki Péter és zenekar a kísér.

Kedves napot kívánok, a Domkornádiót hallgatják. Jöjjön reggeli világzenénk a folytatásban. Tócsvai László és Bródi János szerzeményét, a Sajnálom, hogy így esett című dalt játssza a napos oldal. Majorosi Marianna is énekesként részt vesz a projektben. Este 9 órától pedig még több világzene népek talai című műsorunkban.

0: csináltok.
1: Ha tetszenek emlékezni, tegnap volt a kulturális sokszínűség, a párbeszéd és fejlődés világnapja. Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják ma, május 22-én pedig a Magyar Természet napja, és a biológiai sokféleség, a biodiverzitás nemzetközi napja is. Tudom, hogy kicsit távoli az összefüggés, de mégiscsak van, és például a biodiverzitásra gondolva, amely nem pusztán azt jelenti, hogy sokféle virág, bogár vagy madár él körülöttünk, hanem az, hogy a világ nem egyhangú. Egy rét sem attól működik, ha lehet ezt mondani igazán, hogy minden fűszál egyforma, hanem éppen attól, hogy ezerféle élő lény, amely lakja, egyáltalán nem ugyanaz. A természet is valójában a különbözőségek együttműködésének egyfajta csodálatos, teremtett mesterműve, és talán rólunk emberekről is szól. Lehet, hogy mindig ugyanarra visz a gondolatom, de most is az jut eszembe, hogy amikor mindenféle algoritmus ugyanazt akarja megmutatni nekünk, amikor ugyanazokat a dalokat hallgatjuk sokszor, ugyanazokat a véleményeket halljuk és akár visszhangozzuk, nagyon fontos emlékeznünk arra, hogy az élet ereje mindig a sokféleségből fakad, és egy erdő is attól lesz igazán ellenálló, hogy nem csak egy fajtából áll, és egy közösség is attól élő, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkodik. Adott esetben a Magyar Természet napján pedig nem csak a madarakat, a vadvirágokat érdemes ünnepelni, hanem azt a régi tudást, hogy a világ nem egyfajta steril rendben működik, hanem egy élő, folyamatosan lüktető változatosságban. Nem egy tökéletességre tervezett gyár, hanem inkább egy hatalmas, mondhatjuk ezt improvizáció? Mégis mögötte egy jól ismert és kitapintható rend működik. Talán ettől olyan csodálatos. Nem sokára áttekintjük, hogy milyen lehetőségeink vannak pünkösd ünnepén valami igazán hagyományosat és illőt főzni, sütni. Addig most Szedő Miklóstól egy archív felvételről hallhatunk. Egy tangó egyveleget Komor Géza tánczenekar adja a kíséretet.

Ebből se lesz már szerelem.

0: 7 perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Pünkösnek is megvannak a maga hagyományos fogásai, bár nincsenek olyan szigorú, mondjuk úgy kötelező ételek, mint a húsvéti sonka, vagy a karácsonyi hal, vagy a töltött káposzta, viszont a tavasz végi ünnepkörhöz is jellegzetes, friss alapanyagok és gazdag húsételek kapcsolódnak. Például itt vannak a szárnyacsok, a pünkösd a rántott csirke, a töltött csirke és a fiatal liba ideje is a néphagyományban. A friss zsenge szárnyasok mindig a megújulást jelképezik. A húslevesek is elmaradhatatlan részét képezik a tartalmas ünnepi asztalnak, a tyúkhúsleves vagy a kakasleves. Egyes területeken, a jótartó vidékeken természetesen elterjedt a pünkösdi bárányfült vagy a birkapörkölt, és mindenféleképpen a finom, korai, friss zöldségek, a zöldborsó, a spenót, a sóska és a friss saláták is fontos szerepet kapnak. A hagyományos pünkösdi kalás, valamint az eperes vagy a meggyes sütemények és a pünkösdi fánk, a rétes is kiegészítheti az ünnepi asztal kínálatát. Remélem, hogy nagyon kellemesen, békében és finom ételek mellett is telik majd a következő ünnep. A folytatásban pedig tematikus hétvégénk főszereplője Kovács József előadásában hallgatjuk majd meg Lehár Paganini című operettjéből a részletet, volt nem egy, de 100 babám. Előtte azonban egy korábbi rádióinterjúból néhány gondolat magától az ünnepeltől, aki 1946-ban, május 21-én született és 2010-ben hunyt el. A kezdetekről, az első számpróbálgatásokról és a tanulmányairól mesél.
2: Úgy kezdtem, hogy szeretem az olasz dalokat. Szóval mindig a Maria Lanzát hallgattam, Simándi Józsefet, Szabó Miklós, akkor ezek mentek a rádióba. Mögé kell gondolni, tehát arra kell gondolni, hogy mit énekel, a szó értelmét kell énekelni. Nem az, hogy csak most tudom azt, hogy most ez egy G-fisz jön, most jön egy magas C, és akkor arra koncentrálok, hanem maga az egész lényegében a szöveg, amiről szól, akkor mindjárt könnyebb is lesz az életük. Inas voltam, amikor ipari tanulóiskolába jártam. Az alatt beiratkoztam az OSK stúdióba, ahol a táncon énekeseket tanítgatták. És ott ugye korrepetálást kaptunk, kicsi hangképzést, egyebeket, tehát ez egy abszolút minimális dolog, így arra, amire kell, hogy valaki egy táncdalt énekeljen, ha van sármia, meg jól is néz ki, és van egy kellemes hangszíne, akkor arra az bőven elég. És itt kezdődött a dolog, mert ugye más lehetőségem nem volt, de én mindig vágyakoztam azután, hogy operát énekeljek, operetteket, tehát mindig ez volt. Igyekeztem is a tanáraimat arra rávenni, szegényeket, hogy a lirajabb számokat, tehát ne a súlyosabb, bitesebb számok felé, hanem a lirai, olaszosabb, ilyen Gianni Morandi, meg ez a stílus felé, ugye? Őket aztán rá is jöttek, hogy igazamban.

Derűs napot kívánok, a Dompó Rádiót hallgatják, benne 9 órakor következnek a hírek, addig a Holdfény szerenádot Johann János és zenekara játssza, a következő zenei óra csárdással indul, Sár Gulmár, a Kukorica Szálinek és Szőlősi Emese, Szalai Antal és zenekara kíséretével.

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó eseményről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnöki hivatal szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felszólította a Súlyog Tamás köztársasági elnöket, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának a Sándor Palotában lévő példányát, ne várjon a kormány utasítására. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az új migrációs és menekültügyi paktum kapcsán az osztrák hírügynökséget adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy Magyarország nem fogadja el a szabályozás több, például a menekült kérők betelepítésére, vagy a bírság fizetésére vonatkozó rendelkezését. A kormányfő szerint ugyanakkor megvan a lehetőség arra is, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A tárcavezető hozzátette, az állampolgárok egészsége nem lehet alkutárgya. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője, a jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár néven működik majd, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, az intézmény nem egy egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy értékalapú biztosító. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárata Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták a Pennsylvania állambeli nagyvárosban. A kevesebb, mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csaknem teljesen megtelt. A szakemberek szerint a járat indítása a turisztikai és gazdasági kapcsolatok erősítése mellett ösztönzőleg hathat más amerikai légitársaságokra is, így a jövőben újabb közvetlen összeköttetések jöhetnek létre az Egyesült Államok és Magyarország között. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségeit mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait is. Végül a várható időjárásról. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és komoly felhők mellett. Napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23 és 28, késő este 13 és 20 fok között alakul.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: már.
1: Derűs napot kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. 2026. május 22-én pénteken, lassan 7 perccel 9 óra után köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Kérem, hogy tartsanak velem ebben az órában is. Nem sokára kezdődik a 12. Dunanapok Torockón, Berec Istvánnal, örökös aranysarkantyús táncossal, a Fonó művészeti vezetőjével tervezek egy beszélgetést, hiszen ők is fellépnek, és az előadás mellett táncházba is hívják majd a résztvevőket. Olyan muzsikákat hallhatnak majd, mint a Volt-e már szívedben fájdalom Dóka Zsuzsa előadásában, Csak úgy mondom magának énekli Mészáros Adél és Sánta Zsolt, az örökzöldek között pedig az évforduló keringőt, Putnoki Gábor felvételét házassági évfordulós ajándékként nyújtom majd át egy házaspárnak, Varga Miklóstól játszom az Európát, Dankó klubos feldolgozást is hallhatnak, Balázs Fecó Érincs meg című dalát Budai Beatrix előadásában Tordai Zoltáné zenekar a kíséretével játszom majd. Elsőként pedig Léva Jenikő éneke részletet Kálmán Imre Marica grófnőjéből, Marica belépőjét. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem. Derűs napot!

0: Egyedikkel között tartjuk az Európa Nosztradíjas székelyföldi magyar lakta faluban Torockón, és nagy szeretettel köszöntöm az egyik fellépő csapat vezetőjét, Berec Pityut. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Érdekes a formáció, ugye van egyszer Berec István és barátai, és van hanga. Most együtt fogtok föllépni. Miben változtat ez az eddig megszokottól? Milyen új hangzás, milyen új látvány az, ami kialakult így az együttműködésből?
1: A hanga az Kacsó Hanga Borbála nevéről nyert újdonsult formáció, aminek én magam is tagja vagyok. És mivel magamnak nem vagyok a barátja, ezért tulajdonképpen hangaként veszek részt a dologban, de viccet félretéve, egy olyan feketeöves magyar népzenész fiatalokból álló csapat, akik az autentikus magyar népzenének a virtuóz játékával és hiteles játékmódjával próbálják képviselni ezt a hagyományos műveltséget, amely párját ritkító gazdagságban maradt fent itt a Kárpát-medencében, és táncos barátaimat hozom el, hogy egy kamara formációval, tehát egy öt páros kamara formációval világítsuk meg még jobban mozdulatokba is, amit örökölhettünk itt a Kárpát-medencébe. Azt gondolom, hogy ezek az önkifejezési formák tudnak a legkönnyebben rávilágítani arra, hogy mennyi mindent köszönhetünk egymásnak határon innen és túl.
0: Miért pont a néptánc az szerinted, ami ehhez kiváló eszköz? Én is úgy gondolom, de szerinted miért igen?
1: Mert a mozdulatokban van szőve egy olyan ősi érzelmi világ, egy olyan gondolatiság, egy olyan érzelmi kódrendszer férfiról, nőről, barátságról, emberek összetartozásáról, amit a szavak és filozófiák és ideológiák szintje nem tud megosztani. És ebben a szétzilált világban, amiben élünk, úgy érzem, hogy fölértékelődnek az ilyen nonverbális összekötő elemek. Ez nem azt jelenti, hogy a szellemi vitákat nem kell megvívni, csak szerintem most a mi társadalmunk rászorul az olyan önkifejezési formákra, ahol összekapaszkodhat mindenféle értetlenség nélkül, vita nélkül, mert úgy gondolom, hogy a tánc, a zene, a közös éneklés a sebek gyógyításában élen járhat.
0: Nem szeretnék boomerkedni, de valószínűleg azt fogok. A fiatalokat, a gyerekeket be tudja-e mostanában vonzani a néptánc úgy, mint mondjuk engem? Engedd meg, mert nálad jóval idősebb vagyok, tehát elmondom a személyes sztorit nagyon röviden. Tehát amikor 14 és fél éves punkzenészként, vagy punkzenésznek akarni vágyó fiatalként, egy lány elvisz téged egy táncházba, és ott ragadsz, és beleszerelmesedsz, az egy őrületes nagy élmény, és először nem is értette az ember, hogy mit keresek én itt, hát én ezt nem szeretem, és kiderült, hogy állati jól éreztem magam benne. Tehát ezt az élményt hogy tudjátok átadni a hasonló gyerekeknek, mint mondjuk én voltam ezelőtt 100 000 éve?
1: Hát igen, nehéz helyettesíteni egy csinos néptáncos lányt, tehát hogy annál kevés jobb kapudrog van a néptánchoz, úgyhogy őt meg se próbálnám helyettesíteni, hogy az ifjú punk legényeket így bevonzam, de egyébként valahol a lényeg körül matad mégis ez a történet, hiszen a vitalitás, az életereje a táncnak, a zenének, az az életderű, amit hordoz az a műveltség, ez azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon sokat jelent ebbe a mai urbanizált és mindenféle elektronikus képernyők által uralt világban. Hát nehéz kérdés, mert sokan táncolnak, sokan muzsikálnak, és talán növekvő statisztikát mutat, de a mainstream-mel nehéz versenyezni, hogy igazából a helyén kell kezelni a helyünket a kulturális életbe. Én nagyon sokat vívódok magamba is, hogy kell-e az, hogy térítsünk, kellenek a nagy műsorok, kellenek a nagy plakátok, kell-e mindenhova erőszakkal betegyük a lábunkat, vagy csak oda menjünk, ahol szükség van ránk, és ahol hívnak. Ez egy nehéz kérdés, és mindenhol más a kód, de azt hiszem, hogy a magyar társadalomban annak ellenére, hogy még mindig itt fogadják a legnehezebben be ezt a kultúrát, mert sajnos a viharos kis történelmünknek köszönhetően sok az előítélet, De mégis érdemes, mert ott van a hajlam, és ott van a genetika.

0: genetikánkba, és a dal, a tánc az magára talál a magyar emberben, és a magyar ember is rátalál ezekre a muzsikákra saját magában, úgyhogy azt gondolom, hogy jövője van a táncnak és az éneknek, a társadalomban meg kell találni a helyét, és ebbe különböző előremutató helyek is vannak, különböző fesztiválokon, könnyűzenei fesztiválokon, a Magyarország legnagyobb szabadtéri rendezvény helyszínén is például rendszeresen vannak táncházak, úgyhogy vannak előremutató jelek ebben a témában is.
1: Ha bármit is számít, hogy én most mit tanácsolok neked ebben az esetben, az mindenféleképpen az, hogy nyomni kell, csinálni kell, és meg kell adni a lehetőséget a srácoknak, hogy megtapasztalják élőben, mert aki egyszer rákapott az ízére, az pontosan helyén tudja kezelni, és tudja, hogy ez mekkora nagy érzés, és mekkora nagy buli. Bocsánat, hogyha ezt mondom.
0: Nagyon köszönöm a biztatást.
1: És csináljátok is majd, ugye, mert a fellépés után lesz táncház.
0: Így van, és még hozzá az a szerencse és megtiszteltetés érünket, hogy magyar lapádi barátainkkal, akik ott az Enyed környéki, nagy Enyed környéki, mára már sajnos szorvány magyarságban, egy csodálatos példa, egy összetartó, erős, okos, öntudatos közösség, akik többek között szintén dalaiknak, táncaiknak köszönhetik, hogy még azok lehetnek, akik. Úgyhogy fölnézzünk rájuk, és nagyon örülünk nekik, hogy ebbe a torockói Dunanapokon együtt tudjuk ünnepelni a magyarságunkat.
1: Utolsó kérdés, ha egyetlen táncon keresztül kellene megmutatnod, mondjuk, kicsit nagy szó, a magyarság lelkét a torockóra érkezőknek, akkor melyiket választanád és miért?
0: Nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy szinte mindegyik táncunk és mindegyik tájunk mást őriz a magyarságunkból. A magyarság ezerféle színtörése, a hány táj, annyi tánc, annyi formája a magyar léleknek, de például a kalotaszegi legényes az világhírű, és vannak helyek, ahol Puskásnál is jobban tudják a kalotaszegi legényesről, hogy kik azok a magyarok, hiszen egy olyan tánc, ami erőt, eszet, szellemet, virtuózitást, gondolkodást kíván, egyszerre kemény, elegáns, mégis laza a maga helyén, úgyhogy azt hiszem, hogy egy olyan eszencia, amiből aztán a magyar műveltséget később, mikor már csak sivár pusztaság lesz a föld, akkor vissza lehetne klónozni. Ha. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan eszenciáról van szó.
1: Érdekes gondolat a végén, ezt is forgatjuk majd az agyunkban. Berec Picsunak nagyon szépen köszönöm, és egy nagyon-nagyon érzelmekkel és örömökkel teli néhány napot kívánok Torockon május 29-e és 31-e között a 12. Dunanapokon.
0: Nagyon szépen köszönjük, és minden jót kívánunk mi is.

0: Az M4-esen Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy személyautó, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A 28-as kilométernél csak a leálló sávot korlátozzák, viszont a füst miatt 1-2 kilométeres lassulásra kell számítani. A 7-esen Balatonvilágos térségében két személyautó ütközött, a 100-as kilométernél a forgalom fél pályán halad. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Remélem sikerül a házassági fordulós köszöntésünk. Most Jutkát és Károlyt szeretném elérni.
1: Komáromi.
0: Jó napot kívánok, Komáromi úr! Hajdú Tibor a Dankó Rádióból. Van egy fél perce?
1: Üdvözlöm!
0: No, a helyzet az, hogy a kedves párját, Jutkát és önt szeretnék egy házaspár köszönteni házassági évfordulójukon, és a következő mondat hangzik el: még legalább 30 évig köszöntsük egymást ilyen egészségben, és innentől kezdve kéne tudni, hogy kik azok, akik szeretnék önöket üdvözölni. Megvan?
1: Hát, a Kis Bálint és Zsuzsa.
0: Azaz, én is csatlakozom hozzá, és csak azt nem hiszem el, hogy önök most 50 éves házasság évfordulót ünnepelnek.
1: Mai nap, május 22-én.
0: Elképesztő. Lendület, dinamika, hang és kedv alapján én ezt meg is felezném, de én is kívánom azt, hogy legalább még 30-at töltsenek nagy szeretetben, egészségben és békességben együtt. Évforduló keringő Putnoki Gábor előadásában ez az ajándék, ezt kérték tőlem Zsuzsáék, én is szívből gratulálok és minden jót kívánok.
1: Köszönjük szépen, még ilyen nem fordult elő, köszönjük ezt.
0: Örülök neki, hogy részese lehet.
1: Ez az első az életünkben.
0: Jó, lesz még szerintem ilyen. Minden jót és jó utat kívánok önöknek. Szép
1: köszönjük hétvégét. Szépen, további jó műsorvezetést.
0: Köszönöm, minden jót.
1: Nagyon szeretjük a Dankó Rádiót.
0: Köszönöm, minden jót kívánok.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagyon elszaladt az idő, nem sokára 10 óra, a hírek után indul Aranylemezek című műsorunk, és Tördi Kriszta képzeletbeli időgépével leparkol majd abban az évben, amikor megszűnt a vízumkényszer Magyarország és Jugoszlávia között. Átadták Budapest második aluljáróját a Blaha Lujza téren ebben az esztendőben, és olyan óriási világslágerek születtek ebben az évben, mint a Sounds of Silence, a Simon és Garfunkel előadásában. A Cream a csúcson volt, a Rolling Stones is óriási kasszasikereket ért el a koncertjeivel, az Animals és a Who együttes is a csúcson volt, 1966-ról van szó. A három dal pedig, amit játszik Kriszta, Vámosi Jánostól a Hol van az a nyár, a Nincsen olyan ember című Honzsuzsa felvétel, Zalatnai Sarolta Hol jár az eszem című slágere is. Ezt az esztendőt idézi, utóbbi a 66-os Táncszal Fesztivál második helyezett felvétele volt, nem mellesleg. Emellett persze szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy most a folytatásban is. Próbálj meg lazítani nem sokára Hofi Gézával, most pedig egy Dankó klubos felvétel, Budai Beatrix énekli a következő hatalmas korán slágert, az Érincs meg című dalt, a kíséretet Tordai Zoltán és zenekara, zongorán Kovács Erik, dobon pedig Adamec József adja.

Derűs napot kívánok, a Damkor Rádiót hallgatják. Csepregi Gyula felvétele után Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódja következik. Vecsei H. Miklós színművész a Hajdú Dologi Kecske maszkos alakoskodást mutatja be. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tördi Krisztával, a Déli Krónikát követően jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától Szívküldi Szívnek szívesen kívánságműsor Gál Zoltánnal. Hétvégén reggelente minden nap Nádas Györggyel ébredhetnek, tematikus hétvégén főszereplője pedig, ne feledjék, Kovács József operaénekes, az Interoperett alapítóigazgatója, 46-ban május 21-én született, és 2010-ben hunyt el. Bízom benne, hogy kellemesen telt a hetük. Kedden találkozunk nem sokára, 6 óra után néhány perccel. Most Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében megköszönöm egész heti kitüntető figyelmüket. Szép hétvégét, Hajdú Tibort hallották, Derűs napot. Viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Hajdú Bihar.
1: Titok, ki a főszereplő? Hajdú Dorogi kecskemaszkos alakoskodás. Ennek a szokásnak egyházi és világi gyökere is van. Karácsonyi hagyományként az alakoskodók énekeltek a kis Jézusról, megjelentek a pásztorok, de az ősi rend szerint már az új esztendő is szóba került. Hajdú Dorogon a kecskézést felnőtt férfiak adták elő. Erre hetekkel korábban elkezdték gyakorolni az énekeket, verseket, készítették a kecske állarcát, jelmezét, a pásztorok gúnyáját, eszközeit. December 24-én 6-8 fős csoportokban járták a települést, leginkább a lányos házakat. Az titok volt, hogy ki a kecske, aki emberi hangon meg sem szólalt. A karácsonyi énekeket és az előadást mozdulataival követte. Amikor a főpásztor megkérdezte tőle, hány éves vagy, Gedukám? Válaszként a kecske annyiszor csattogott a szájával, ahány éves. A következő kérdésre, szereted-e a 70 éves kislányokat? A kecske rázta a fejét, hogy nem. Hát a 18 éveseket szereted-e? Erre a kecske nagyokat ugrott, fejével integetett, hogy azokat szereti. Este 8-9 óra körül indult a csoport a fogadókészházakhoz. Volt, hogy Hajdú Dorogon karácsony előestéjén 10-12 banda vizitált. A kecskemaszkos alakoskodók az éjféli harangszóig jártak, majd együtt mentek Szent Misére. A hajdú dorogiak a kecskejátékot nem felejtették el. Napjainkban ezt a Hajdú-Bihar vármegyei értéket a hagyományőrzők adják elő.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.

0: 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
6: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, tájékoztatott a miniszterelnök közösségi oldalán. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez, a tüzet már oltják. Magyar Péter közölte, Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, úton van a robbanás helyszínére. A Tiszaújvárosi Krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték robbant fel. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnöki hivatal szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter szerint miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Az ellenzéki párt frakciója közleményében úgy fogalmazott, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során. Aszályos időben valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell a behozatalát. Ezt írt a közösségi oldalán az agrárminiszter. Móna Szabolcs szerint jelenleg a Magyarországra érkező import kukorica döntően Lengyelországból és Szlovákiából származik, miközben a két ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen behozatalát. A miniszter hangsúlyozta, a döntéseknél a magyar takarmánygyártás, az állattenyésztők érdekeit és az élelmiszerbiztonságot is figyelembe kell venni. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét. Erről beszélt a közös közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. 6 év szünet után ma reggel érkezett meg az első közvetlen járat Philadelphiából Budapestre. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Jelenleg mindenütt derült az ég, napközben a fátyol gomoly felhők mellett napos időre készülhetünk, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható.
2: Aranylemezek.
8: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk első részében olyan kiváló előadók felvételeiből válogatunk, mint például Zárai Márta, Szűcs Judit, a Neoton, Balázs Klári, az Omega, Vámosi János, Konzsuzsa, Zalatnai Sarolta, Faragó Judi István, vagy a már is hallható Fenyő Miklós. A Viva Rock'n'Roll-lal kezdünk, munkatársaim nevében is jó szórakozást kívánok.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 90-es évek második felének egyik legnagyobb szerelmes balladájával folytatjuk az aranylemezeket, és mivel lassan már ez a dal is 30 éves lesz, nyugodtan nevezhetjük örökzöldnek is. Menyhárt János és Miklós Tibor, Mit tegyek, hogy érezd című szerzeményét Szűcs Judit énekli.

Az aranylemezek törzs közönségének nem újdonság, de a fiatalabbak talán nem tudták, hogy a Neoton zenekar már a 60-as évek végén is létezett. Később csatlakoztak hozzájuk a Kócbabák énekes trió hölgy tagjai, és ebből alakult ki a 80-as évek sikercsapata, a Neoton Familia. Pásztor László és Esnagy István 1968-ban írta a Kell, hogy várj című

0: Magyar könyvműzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó rádióban. Aranylemezek.
1: Sorry, ha bomba robban, sorry, ha font lerobban, sorry, ha bárki lábfejedre lép. Sorry, ha kigyullad egy mozi, a közös piac sztori, my God, ha nincs olaj elég. Infláció egyre jobban ködlik, szegény királynő spórol a pénzzel. Bár Wilson annyit ötlik, kevés a gyarmat, sorry, és rossz a money, sorry.

0: molustákodom, sorry, ma csúsztatom a gondomat. Sorry, ha főnököm nem érti, ha jelentésem kéri, elrontva hangulatomat.
1: Egyetlen szó rendbe hozza azt is,

0: Sorry.
1: Egy világsláger magyar változatával, a Pedro kocsmájával folytatjuk az aranylemezeket. Bradány Iván szövegével, a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a Harmónia Énekegyüttes kíséretével.

Gondolták volna, hogy a magyar rockzene egyik legfontosabb dala Kis híján meg sem született? A gyöngyhajú lányból majdnem nem is lett dal. Ezt Presser Gábor írta az önéletrajzi könyvében. Idézem. Amikor először megmutattam, a zenekar figyelme simán átsiklott a dallam fölött. Egy évvel később a Műegyetem Kinizsi utcai épületében működő Omega klubban az együttes és rajongói szó szerint könnyek között búcsúzkodtak egymástól. Angliába készültünk egy hónapra. Úgy éreztem, jó lenne valamit még adni a teremben a következő részre várakozó tömegnek. A szünet végét jelezve kimentem a színpadra, és elkezdtem a későbbi gyöngyhajú lány zongorázni, és hozzá énekeltem ezt a kissé elcsöppenő, de valahogy pont a helyzethez illő, finoman szólva is egyszerű kis strófát, hogy és most elmegyünk, holnap után megjövünk. Régi barátok, reméljük, hogy megvártok. A tömeg is énekelt, úgy egy évvel később a 10 000 lépés lemezre készülődve újra előhozakodtam a dallammal, felidézve, hogy ez volt a búcsúdal a Kinizsiben. Ezúttal átment a rostán, és lett szövege is. Az aranylemezeket Presser Gábor és Adam és Anna szerzeményével, a gyöngyhajú lányjal folytatjuk az Omega előadásában 1968-ból.

0: 山，mert hosszú lesz a tél, én azt hiszem.
1: Az aranylemezekben ma 1966 nagy sikereiből válogatunk. Vámosi János egy klasszikus örökzöldet, a Régi nyár című operettből Lajtai Lajos és Békefi István Hol van az a nyár című szerzeményét énekelte el a Körmendi Együttes kíséretével. Konzsuzsa egy Pályer András S. Nagy István szerzeménnyel a Nincsen olyan ember című dallal aratott nagy sikert az Illés kíséretével. Zalatnai Sarolta pedig a második helyezésig repítette a Táncdalfesztiválon Autede és Halmágyi Sándor Hol jár az eszem című dalát.

Mikor jössz már én felém? A Quando című világsláger gitárfeldolgozásával zárjuk az aranylemezek első részét, de 11 óra 4 perckor folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz
3: még. Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
4: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
5: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
3: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza a MediaClicken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Robbanás történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek, tájékoztatott a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet azóta eloltották. A helyszínen van több tűzoltó mentőegység, valamint 3 mentőhelikopter is. A katasztrófavédelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A miniszterelnök és a házelnök is őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4 meghaltak, 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyerekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Közben orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadt Ukrajna orosz területeket. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnök hivatala szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek. Ezt mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. A mintegy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori ezer éves határára Gyimesbükre mennek. Mindenütt derült az ég. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy záporzivatar, délután 23-28, késő este 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Aranylemezek.
8: Mi kellemes délelőttet kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Képzeletbeli időutazásunkat a diszkó korszakban folytatjuk, mégpedig a One Way Ticket című világsláger magyar változatával, Kovács Kati szövegével és előadásában Menetjegy címmel. Délig pedig hallhatják még például Kós János, Sasvári Anna Mária Zora, Kodda György, Kutnoki Gábor és Harangozó Teri felvételeit is.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Mindenki ismeri Karinti Frigyes mondását, miszerint nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Talán valami ilyesmi inspirálta Havasi Viktor és Kalmár Tibor szerzeményét, hiszen a címe Mondjátok meg Máriának, és a kis lágerré tette Kós János, ő énekel az aranylemezekben.
1: Ismét róla álmodtam.

A következő két dalt az álmodozás köti össze. 1981-ben egy világsláger magyar változatát énekelte el Sasvári Anna Mária Zora, és a dal címe Bradány Éván műfordításában az lett, hogy a végzetem egy rockzenész. Az 1930-as években a lányok persze egészen másmilyen férfiakról álmodoztak, de már akkor is a nagy romantikus szerelemre vágyott mindenki. Na, meg egy meseautóra. A filmklasszikus főcímdalát, Márkus Alfréd és Harmat Imre szerzeményét ma a Duna nagyszabású zenés műsora, a Csináljuk a Fesztivált 2022-es évadából elevenítjük fel. Miklós Erika operaénekesnő és Dolhai Attila színművész a Dankó Rádió operett előadói díjának tavalyi kitüntetettje

Még az anyukám is csak általános iskolás volt, amikor Korda György elénekelte Deák Tamás és Halmágyi Sándor szerzeményét, a Nem vagyok ideges című dalt. De az aranylemezekben már említettem korábban, hogy gyermekkorunkban a testvéremmel nagyon sokszor hallgattuk a nagyszüleink lemezgyűjteményét, és ez a dal volt az egyik kedvencem. Nosztalgiázzanak most velem, mert már szól is a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével.

Az aranylemezekben egy táncdal jön, amely klasszikus örökzöldé vált az évtizedek alatt. Hajdú Júlia és Halász Rudolf Csak a szépre emlékezem című szerzeményét 1961-ben Putnoki Gábor tette slágerré a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével.

0: Az aranylemezek következő két felvétele tökéletesen bemutatja, mennyire izgalmas volt a könnyűzene a 60-as években, hiszen együtt élt és virult a hagyományos tánczene és az egyre népszerűbb beat zene. Az előzőt képviselte Dobos Attila és Halmányi Sándor Minden ember boldog akar lenni című dala, amit Harangozó Teri mutatott be az 1966-os Made in Hungary rádiós dalversenyen, és ez lett az egyik első nagy slágere. Eközben Szörényi Levente és Bródi János már sorra írta a magyar nyelvű beat dalokat, és az Illés lett az ország egyik legnépszerűbb együttese. Ma a Sárga Rózsát idézzük fel.
1: Miért?

Kedves hallgatóink, a héten az utolsó aranylemezek búcsú dalához érkeztünk, melyet a Harmónia Vokális a Körmendi Együttes ad elő, a Déli Harang szóig. Hamarosan indul a Jó ebédhez szóló nóta mai adása, amelyben Budai Beatrix válogat önöknek a magyar nóta gyöngyszemeiből. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal várja önöket Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezek mai stábja Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Holnap és vasárnap tematikus hétvégével emlékezünk Kovács Józsefre. Az aranylemezek örökzöld válogatásával pedig hétfőn délelőtt jövök újra. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot, jó hétvégét és jó dankú rádiózást!

0: műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink először röviden. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.
2: Közzétette honlapjának kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
1: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között.
2: Napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. 23-28 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Robbanás történt Tiszaújvárosban, a MOL petrolkémia telephelyén, az Olefin együzem újraindításakor. Egy ember meghalt, egy súlyosan, heten könnyebben sérültek meg.
2: Kapitány István energetikáért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy a mentési kapacitás és a kórházi fogadó képesség is elegendő. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra vitték. Közben a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője Dojcsák Dávid közölte, a tüzet már eloltották, jelenleg még tartanak az utómunkálatok, az egységek pedig biztosítják a helyszínt. Emellett a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, eddig nem mértek határérték feletti koncentrációt.
3: Az esemény felszámolását a létesítményi tűzoltóság egységei kezdték meg, hozzájuk csatlakoztak a tiszaújvárosi és a miskolci hivatásos tűzoltók. A tűzoltás a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlott. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a helyszínen és a környező településeken, a levegőben határértéket meghaladó veszélyes anyag koncentrációt nem mutattak a mérőműszerek. A tüzet már eloltották, jelenleg a korábbi tűz környezetét hűtik a tűzoltók, és biztosítják a helyszínt.
2: Itt a Krónika.
1: Közzétette honlapjának kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon. Részletek Ambrus Róberttől.
4: Feljegyzés a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról. Ez a címe annak az iratnak, amiben először feltűnik a KE monogram a Sándor Palota most nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. Ebben kérik az igazságügyi minisztériumot, hogyha van olyan iratuk, ami szükséges a döntéshez, azt küldjék meg. Varga Judit felterjesztését is közzétette a Sándor Palota. Ezt a dokumentumot kapta meg Novák Katalin, akkori köztársasági elnök. Ebből kiderül, az akkori igazságügyi miniszter nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Ezt az iratot kedden Magyar Péter is bemutatta a nyilvánosságnak. Egy másik most bemutatott dokumentum azt rögzíti, hogy Varga Judit 4 személy esetében javasolta a kegyelem megadását. A dokumentumokból kiderül az is, hogy a kegyelmi kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnök sem támogatta, Novák Katalin azonban igen. A kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló köztársasági elnöki határozatot is bemutatta a Sándor Palota, ezt szintén bemutatta kedden Magyar Péter. Ez az a dokumentum, ami szerint K.E. kegyelmet kapott. Varga Judit még ugyanezen a napon ellenjegyezte a határozatot.
5: A miniszteri ellenjegyzés az tulajdonképpen egy politikai felelősségvállalás.
4: Magyar Péter kedden azt mondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
5: Még aznap lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellenjegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta.
4: Magyar Péter azt írta, a nyilvánosságra került információk után felszólítja Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. A Fidesz frakció közölte, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Úgy fogalmaztak, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során.
1: A költségvetés rendbetételét nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök. Magyar Péter bécsi tárgyalásai után beszélt a büdzsé helyzetéről, ami, ahogy fogalmazott, eléggé gyászos helyzetben van. Arról is beszélt, hogy a költségvetést nagy valószínűséggel meghamisították, Szilágyi Béla összeállítása.
5: a magyar költségvetés helyzetének a stabilizálása.
6: A legfontosabb feladatok között a költségvetés rendbetételét nevezte meg a miniszterelnök, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter elmondta, hogy a költségvetés eléggé gyászos helyzetben van. Az már biztos, hogy nagyon magas lesz a hiány 2026-ban.
5: Nekünk, mint magyar kormánynak az elsőrendű, legfontosabb feladatunk most egy új költségvetés elfogadása még 2026-ra, a költségvetési helyzet stabilitása, amin alapulva el tud indulni, ami számon kérhető, ami megbízható adatokon nyugszik, és ami el tud indítani egy gazdasági növekedést is.
6: Magyar Péter arról is beszélt, hogy az előző kormány valószínűleg meghamisította a költségvetés adatait és a hiánycélt, és bizonyos tételeket nem tett bele a költségvetésbe. Szakértők is állítják, hogy olyan tételek maradtak ki a költségvetésből, illetve vannak benne irreálisan alacsony értékekkel, amik azt mutatják, hogy valóban trükközhettek a büdzsével. Hozzáteszik, teljesen kizárt, hogy az államigazgatás alacsonyabb szintjein ekkorát hibázzanak, inkább az életszerűbb, hogy magasabb szinten született erről döntés. Kármán András már a pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán bejelentette, hogy alaposan át kell vizsgálni a büdzsét.
7: Átvilágítjuk a költségvetés helyzetét, és néhány héten belül nyilvánosságra hozzuk annak eredményét. Ezt követően felülvizsgáljuk az idei költségvetést, a várható számokat, feltételezéseket a realitáshoz igazítjuk, és a nyár végéig beterjesztjük a parlamentnek jóváhagyásra.
6: Az eddig megjelent hírek szerint több mint 285 milliárd forintnyi 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben, vagy egészben az idei központi költségvetésből. A jelentős forráshiány három nagy beruházást érint, az autópálya koncesziókat, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, valamint az Iváncsai Ipari Park vasúti fejlesztését. Szakemberek úgy látják, azzal, hogy a közelmúltban folyamatosan változtatták, egész pontosan növelték a költségvetés hiány céljait, mára a magyar költségvetés összeomlott. Az idei első hónapok hiányadatai különösen súlyos képet mutatnak a büdzsé helyzetéről. Nem véletlen, hogy az új kormány elsősorban a valós hiányt szeretné kideríteni. Kármán András szerint nehezíti a helyzetet, hogy nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei egyelőre ismeretlenek. Amit most tudni lehet az idei deficitről, hogy azt eredetileg a GDP arányában 3,7%-ra tervezték, de azt rögtön az év elején 5%-ra emelték, és ezt is módosították 6,8%-ra. A legfrissebb Európai Uniós gazdasági előrejelzés szerint is a költségvetési hiány várható emelkedése jelenti a legnagyobb akadályt a jövőben Magyarországon. A dokumentum szerint egyébként a GDP 2026-ban 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal nőhet, amit elsősorban a belföldi kereslet és az export élénkülése támogat. A jelentés szerint a fogyasztás továbbra is a növekedés főhajtó ereje marad, amit az erős bérnövekedés és a költségvetési intézkedések segítenek. Ugyanakkor 2027-ben a fogyasztás növekedése várható. Mérséklődik a béremelkedések lassulása miatt.
1: Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban. Írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter, aki emlékeztetett, megkezdődött a minisztériumok átvilágítása.
2: Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntött a tárca. A választás előtt csaknem 3 milliárd forintot kapott a Civil Út Alapítvány és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány. Mintegy 2 milliárd forintot a Tábor Ifjúságmentő Alapítvány, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió.
1: A Liga szakszervezetek elnöke szerint alapjaiban át kell gondolni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó előírásokat. Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány júniustól felfüggeszteni a szabályozást, hogy felülvizsgálhassa azt.
2: A mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban jellemzően harmadik országbeli munkavállalókra épül a foglalkoztatás. A néhány szektorban eluralkodott bizonytalanság pedig súlyos gazdasági károkat okozhat, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke. Hozzátette, a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségével együtt egyeztetést kezdett kezdeményeznek a kormányzattal, hogy átgondolt szabályozás jöjjön létre.
8: Olyan védelmi mechanizmusokat kell beépíteni, egy tényeken alapuló és egy reális helyzetfelmérést követően egy megfelelőbb szabályozási rendszer kialakításával, ami egyébként hosszabb távon biztosítja a magyar munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit, és ahol megfelelő módon szabályozottan szükséges és ellenőrzött keretek között végrehajtható, ott szükség van a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is.
1: Mielőbbi egyeztetést szorgalmaz a kormányzattal a testület jövőjéről a Nemzeti Pedagógus Kar. Horváth Péter elnök azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban bejelentette, megszüntetik a pedagógusok számára kötelező tagságot.
2: A Nemzeti Pedagógus Kar vezetője hangsúlyozta, javaslataikat, ahogy eddig is, úgy ezután is szakmai szempontok alapján fogalmazzák meg. Horváth Péter hozzátette, az eddig bejelentett tervezett intézkedésekkel a pedagógusok többsége egyetért.
9: Azok az elképzelések, amelyek rövid távon viszonylag gyorsan megvalósíthatók, és igazából nem jár semmiféle anyagi fedezettel, tehát amit olvasunk a teljesítményértékelésnek az erőteljes átgondolása, a mostani rendszernek teljes átalakítása, a kompetenciamérésekkel kapcsolatos elgondolások, hogy ez talán túlzás, ami mostan ezzel minden évfolyamon 6 kompetencia területen való mérés. Ezek azt gondolom, hogy találkoznak a szakma többségének a véleményével.
1: Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultáció.
2: Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrei Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását.
1: Ukrajnában egyre rosszabb állapotban van az energetikai rendszer a folyamatos orosz dróntámadások miatt. Részletek Iváncsik Attilától.
10: Szombaton 8 ukrán megyében korlátozzák a lakossági áramhasználatot a hatóságok az energetikai rendszer kritikus állapota miatt. A kijevi kormány arra figyelmeztetett, ha nyár túl forró lesz, akkor napi 16 órás áramszünetek is lehetnek Ukrajna szerte. Az orosz hadsereg csak péntekre virradóra 115 harci drónnal támadta az ukrán energetikai rendszert, ami mindennapos célpont, közölte a vezérkar. A kijevi sajtó arról ír, hogy az ukrán ellencsapások is elérik céljukat. Például nincs olyan közép-oroszországi olajfinomító, amely benne csapódtak volna ukrán drónok az elmúlt időszakban, többségükben a termelés is visszaesett emiatt. Közben újabb magyar katona halál hírét jelentették be a hatóságok. A Munkácsi Károlyi Sándort 2024 óta eltűntként tartották nyilván, az, hogy harc közben elesett, csak 2 év elteltével bizonyosodott be. A kárpátaljai sajtó szerint már több mint 100 magyar nemzetiségű katona esett el a háborúban. Az áldozatok számát csak a polgármesteri hivatalok gyászjelentéseiből lehet megbecsülni. A Védelmi Minisztérium hadititoknak minősítette a veszteségeket.
1: Washington további 5000 katonát küld Lengyelországba, közölte az amerikai elnök.
2: Donald Trump tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. A helyzetet bizonytalanná tette, hogy az amerikai kormány épp felülvizsgálja, és a tervek szerint csökkenti az ország európai katonai jelenlétét. Miután Donald Trump azt követelte, hogy a NATO vállalja nagyobb szerepet Európa védelmében.
1: Az iráni háború és a hormúzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest.
2: Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csak nem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul.
1: Hazatértek Izraelből azok az elfogott aktivisták, akiket kedden egy segélyszállító flotillán tartóztattak le az izraeli hatóságok. Az elmúlt napokban a több mint 400 önkéntest fizikálisan és mentálisan is bántalmazták. A történtek világszerte felháborodást keltettek, és az izraeli vezető politikusok is elítélték az esetet. Ennek ellenére az izraeli kormányon belül akadt támogatója, mondta Erik összeállítása.
11: Megkönnyebbülten énekeltek az isztambuli repülőtéren azok az aktivisták, akiket kedden tartóztattak le az izraeli partoknál. A török nagyvárosba deportálta a több mint 400 önkéntest Izrael. A szürke rabruába öltöztetett emberek segélyhajókkal próbáltak élelmiszert és más készleteket szállítani a gázai övezetben élőknek. A zsidó állam parti őrsége azonban megállította flotillájukat és őrizetbe vette a legénységet. Borzalmas dolgokon mentünk keresztül, komoly kínzásoknak voltunk kitéve, mondta az egyik férfi. Az aktivisták közül többen azonnali orvosi ellátásra szorultak Törökországban. Volt, aki hordágyon fekve várta a második repülőgépet, amivel

0: Miniszterelnök arról beszélt, hogy Európában egyre többen elégelik meg a zsidó állam erőszakos magatartását. Egyre többen haragszanak meg az Európai Unióban amiatt, ahogyan Izrael viselkedik. Nemzetközi vizekről rabolták el az aktivistákat, akikkel utána elfogadhatatlan módon bántak. Az izraeli kormányon belül azonban támogatója is akadt Itamar Ben-Gvirnek. Habár Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a külügyminiszter is rossz hallását fejezte ki a történtek miatt. A közlekedési miniszter szerint pontosan így kellett eljárni. Mindazok, akik idejöttek, ezek a terrorizmus támogatók, hallgassák csak a végtelenítve játszott izraeli himnuszt, hogy megértsék, ez vár mindazokra, akik úgy próbálnak Izraelbe jönni, mint ők, mondta Miri Regev. Kanada és Spanyolország ugyanakkor biztosan nem értett egyet az izraeli miniszterrel, ugyanis Itamar Ben-Gvirt azóta mindkét országból kitiltották.
1: Több ország szigorítja a beutazást az Ebola vírus miatt. Az Egyesült Államok például beutazási tilalmat jelentett be a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Ugandából és a Dél-Szudánból érkezőkre. Az Egészségügyi Világszervezet már csaknem 600 fertőzöttet regisztrált, a halálos áldozatok száma 140. Szokolai Kinga és Radnai Nikolett összeállítása.
2: Lövések hangja hallatszódott, miután kongóiak egy csoportja felgyújtott egy elkülönítésre szolgáló sátrat. A feldühödött rokonok azért borították lángba az egészségügyi központot, mert nem adták át nekik elhunyt rokonuk holttestét. A szakemberek hangsúlyozták, a fertőzés veszély miatt nem adhatták ki a tűzben végül elégett fiatal férfi holttestét. Ez egy olyan félreértés következménye, amely abból fakad, hogy sok fiatal nem ismeri valójában a betegséget. Az elhunyt fiatal ember a közösség jól ismert tagja volt. Családja és barátai haza akarták vinni a holttestét eltemetni, noha a hatóságok utasításai az Ebola járvány idején egyértelműek. Minden holttestet a járványra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell eltemetni, tájékoztatott egy rendőr. A család szerint fiúk egy tehetséges futballista nem az Ebola vírusban, hanem tifuszban halt meg. Az Egészségügyi Világszervezet szerdai jelentése szerint már csaknem 600 fertőzést erősítettek meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint a szomszédos Ugandában, és mintegy 140-en belehaltak a betegségbe. A kompok személyszállítását, a határon átnyúló buszforgalmat, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda közötti összes tömegközlekedést 4 hétre ideiglenesen felfüggesztjük. Ez nem vonatkozik az árukra, az élelmiszerekre és egyéb rakományokra, jelentette be az ugandai egészségügyi minisztérium államtitkára. A rendelkezés a repülőforgalomra is vonatkozik, de az Egyesült Államok is beutazási tilalmat jelentett be a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Ugandából és a Dél-Szudánból érkezőkre, és azokra, akik az elmúlt 3 hétben jártak ezekben az országokban. A döntést azután hozták, hogy az Air France egyik Párizsból Detroitba tartó járatát a fertőzés veszély miatt Montrealba terelték, miután a gépen egy kongói állampolgár utazott. Korábban Washington Berlintől kért segítséget, miután egy amerikai állampolgár betegedett meg az afrikai területen. A férfi feleségét és 4 gyerekét is később kórházba szállították. A rövidebb utazás miatt a családot Németországban ápolják.
1: Az Egyesült Államokban rövidesen szavazhat az állandó nyári időszámítás bevezetéséről a kongresszus. Az erről szóló kezdeményezést elfogadta az amerikai képviselőház illetékes bizottsága.
3: A javaslat célja, hogy megszüntesse az évente 2-szeri óra átállítást. A kezdeményezésnek, amely Donald Trump elnök támogatását is élvezi, még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. Az amerikai felsőház 4 éve már egyhangulag elfogadta az indítványt, de akkor a képviselőházban nem tárgyalták a javaslatot.
1: Műszaki probléma lépett fel a SpaceX új generációs rakétájával, ezért az utolsó pillanatban elhalasztották a csütörtöki tesztrepülést.
3: A Starship 3. változata teljes mértékben újra használható nehéz rakétákkal van felszerelve. A tervek szerint a NASA Hold programjában is jelentős szerepet játszana. A tavalyi nagyrészt sikertelen tesztek után jelentősen áttervezték a hordozó rakétát, amelynek tesztrepülése várhatóan csak 1 napot csúszik. A Starship 3. változatának sikere kulcsfontosságú lenne az SpaceX számára, a vállalatot ugyanis rövidesen bevezetik a tőzsdére.
1: 6 perccel múlt 12:45, adásunkban eddig elmondtuk, hogy robbanás történt a MOL Tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.

0: Elmondtuk, hogy közzétette honlapjának kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, és szó lesz az előttünk álló pünkösdi hétvégéről is.
1: Déli krónika.
0: Leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Cserei Judit összeállítása.
2: Folyamatosan locsolják az aszbesztet tartalmazó fűzőzalékkal borított utcákat Sopronban, a megyei jogú városban több óvintézkedést is bevezettek. Ilyen a 10 km/h sebességkorlátozás is és a nagy tömegű teherautók forgalomból való kitiltása, mindezt azért, hogy a porképződés csökkentsék. Hetek óta lázban tartja az itt élőket az aszbesztbotrány, a gyanú pedig a napokban hivatalosan is beigazolódott, a bevizsgált mintavételekből ugyanis kiderült, valóban rákkeltő aszbesztet tartalmaznak. Mindez persze aggasztja a helyieket.
3: Sajnos beigazolódott, amitől már tartottunk, hogy a város több közterületén is jelen van ez a szennyező kavics, aszbeszttartalmú kavics. Nem tudjuk sajnos, hogy mióta van jelen, akár több éve is lehet már, hogy ez a fertőző, szennyező anyag itt a közterületeken megtalálható. Igazából bízunk benne, hogy minél hamarabb az önkormányzat, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatban megoldást találnak.
2: Sopronban eddig 19 utcában igazolták a szennyeződést, a végleges megoldást a szakemberek szerint az utak felületzárása jelenti majd, de ehhez a hatóságok állásfoglalására is szükség van. Napról napra egyre több településen igazolják a szennyeződést a Nyugat-Dunántúli régióban. Ezek a labor eredmények a Vasvár megyei Őri Szent Péterre is, amint a vételek itt is pozitív eredményt mutattak. A szennyeződés érint többek között egy óvoda bölcsödi melletti parkolót is. Az aszbesztet tartalmazó kőzetburkolatokról már korábban kiderült, hogy osztrák bányákból származnak, feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet.
4: Az a fontos, hogy mielőbb leálljon, mert ugye 4 bányát már bezártak, de egy még működik, bezárjon ez a bánya, de ami még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbesztel szennyezett kő.
2: A súlyos aszbeszt-szennyezés kiemelt téma volt csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásain is. A kormányfő bejelentette, hétfőtől egy közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az aszbeszt-szennyezés körülményeit, továbbá sürgette, hogy az utolsó még működő bányát is bezárják.
5: Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig érkezett.
2: Sikerült megegyezni az osztrák üzem tulajdonosával, péntektől leállítja az aszbeszttartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég. Ezt a közösségi oldalán közölte az élő környezetért felelős miniszter a bécsi tárgyalások után. Kajdos László hozzátette, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Mint mondta, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya.
0: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Washington, Nárai Balázs.
6: Csütörtökön Philadelphiában a menetrendnek megfelelően helyi idő szerint pontosan este 17:30 gurult ki a terminál mellől az American Airlines Budapestre tartó járata, ami a nyári szezonban naponta szállítja az utasokat. Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke a Kossuth Rádiónak hangsúlyozta, különösen fontos az, hogy a keleti parti nagyvárosból indulhatott a járat, ami az American Airlines számára kiemelt központ, ahonnan egyre bővül az úti célok száma, évente mintegy 10%-kal. Jelenleg 150 városba lehet eljutni, ezek között Budapestre is. Hozzátette, bíznak egy nagyon sikeres nyári szezonban, és abban, hogy a budapesti járat azt követően is közlekedik majd. Az utasok közül egy amerikai házaspár azt mondta el, hogy 3,5 napot töltenek majd Budapesten, majd onnan hajóra szállnak, és a Dunán lefelé tartanak majd Szerbia, Bulgária és Románia irányába, majd Bukarestben zárják az utazást. Schwarzedit, Pennsylvania állam magyar tiszteletbeli konzuljaként vett részt az ünnepség szervezésében.
7: Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni.
6: Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a közvetlen repülőjárat turisztikai jelentőségét is hangsúlyozta.
8: A magyar gazdaság számára a turizmus egy komoly bevételi forrás. A Covid utáni időszakból újra
1: újra kellett éledni. És most kb. 480 ezer turista megy évente az USA-ból Magyarországra, úgyhogy ez a járat minden bizonnyal hozzá fog járulni, hogy nem csak a turisztikai célú beutazások, hanem az üzleti kapcsolatok is remélhetőleg korábbinál is magasabb szintre fognak emelkedni.
6: Az American Airlines járat a Philadelphiából Budapestre kevesebb mint 9 óra alatt jut el, órákkal lerövidítve az utazást a magyar fővárosban, minthogyha azt átszállással kellene megtenni.
0: Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Bújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
8: Hogyha a pünkösdi időszakot nézzük, akkor ez tipikusan utazós időszak, és szeretünk kimozdulni.
9: Mondta a közmédiában Kis Róbert Richárd, turisztikai újságíró. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
8: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
9: A szakember egyebek mellett arról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány hogyan alakította át a belföldi turizmust.
8: Trendivé vált jó pár hely, a belföldi nyaralás is instakombatív is lett, és tényleg csináljuk a felvételeket, fotókat, és kirakjuk, és örülünk neki. Tehát divatba jött jó pár helyszín, megerősödtek területek, régiók.
9: Kis Róbert Richárd elmondta, bár nyaralás és kikapcsolódás szempontjából továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb belföldi úti cél. Egyebek mellett Noszvaj, Debrecen, Sárospatak, Hajdúszoboszló és Sárvár is egyre népszerűbb a turisták körében.
0: Holnaptól hétfőig rendezik meg a pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely területén, ahová várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik majd az országból. A háromnapos ünnep a közös imádság, a lelki elmélyülés és a találkozás lehetőségét kínálja. Részletek Kovács Mártontól.
10: A csodatévő hatásnak köszönhetően már egész korán zarándokhely lett Mátra-Verebély-Szentkút, mert valamikor azt hiszem, hogy 13. században egy néma ember ivott a kútból, és állítólag utána megszólalt.
11: Az ország egyik legjelentősebb zarándokhelye a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhely, amelyet évszázadok óta felkeresnek a hívek. Erről a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója beszélt a Kossuth Rádiónak. Farkas Péter hozzátette, emlékedéshez, elcsendesedéshez ideális a ferencesek által vezetett katolikus búcsúhely, amely az országos kék túraútvonalon fekszik.
10: Érdemes egyébként elsétálni a remete barlangokhoz, amik egyébként félig emberi kézművei, a remeték laktak benne, és ha kicsit följebb sétálunk az országos kék túrán Hollókő felett, akkor ott találjuk a Szent László szurdokot, ez tulajdonképpen egy ilyen szakadékszerű rövid szurdok, illetve több forrás is köztük a Szent László forrás.
11: Farkas Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a környéken több kegyhely is található. Ezek között említette a Mátra Szent Imre közelében lévő Fallóskúti kegyhelyet, amelyhez nem csak kápolna és templom, hanem egy az elbeszélések szerint csodatévő forrás is tartozik. Hozzátette, érdemes felkeresni a Mátra-Füred szélén, a Bene-patak völgyében található Máriácska nevű egy évszázados múltra visszatekintő erdei zarándokhelyet is. Mátra-Verebély-Szentkúton szombattól hétfőig tart a pünkösdi búcsú. Az eseményre 8-10 ezer zarándokot várnak az ország minden részéből. Van, aki a gyógyító erejű forrás miatt keresi fel a helyet, mások szentmisére is elmennek, megint mások egy hosszú hétvégét töltenek ott.
12: Van olyan, aki azért jön el, hogy a gondjait itt letegye, meggyógyuljon, a szűzanyával kapcsolatot tudjon teremteni.
13: Gyönyörű hely, mi hiszünk is benne, és hát jó érzés itt lenni, egy kicsit lelkileg töltekezik az ember, hogyha ilyen helyen jár.
14: Szentkút számunkra a dédanyáink, nagyanyáink és anyáink búcsújáró helye, meg a miénk is, a megnyugvás helye.
11: A program pünkös szombatján, május 23-án szentmisével kezdődik. Délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este Mária köszöntő, imádság, virrasztás és keresztút is szerepel a programban. Éjfélkor pedig szentmisét tartanak. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. A vasárnapi főcelebráns Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés püspök lesz.
0: Folyamatosan érkeznek a zarándokok Csíksomjóra, ahol holnap tartják a hagyományos pünkösdi búcsút. A székelyföldi Mária kegyhelyről Gerép Krisztina tudósított.
15: Hónapok óta felújítás alatt áll Csíksomlyó égköve, a két tornyos kettemplom jelenleg a homlokzat és a tornyok helyreállításánál tart ez a munkafolyamat. Ez azonban nem jelent akadályt a székelység több mint 4,5 évszázados hagyománnyal rendelkező fogadalmi zarándoklata előtt. A kettemplom nyitva van és fogadja a zarándokokat. A templom előtt a gyónni vágyók állnak sorban, és nagyon sokan meg is érkeztek már Csíksomlyóra, főleg azok, akik napokon át gyalogoltak, hogy részt vegyenek a magyarság legnagyobb vallási eseményén. Akik már itt vannak, személyesen is megható történeteket mesélnek arról, hogy a Csíksomlyóra vezető gyaloglás nem csak kilométerekben mérhető út, hanem lelki folyamat is. Ezt üzeni a csíksomlyói búcsú idei elmondata is, amely így hangzik: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.
0: Elindult hajnalban a Székelygyors és a Csíksomlyói Express a csíksomlyói búcsúba. A két összesen mintegy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze.
16: A szerelvény Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. Az utasok holnap részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori ezer éves határára Gyimesbükre mennek.
0: A szőlő és a bor védőszentje Szent Orbán emlékére tartanak zarándoklatokat holnap a tokai borvidéken. A kétnapos esemény ma 18 órakor Mádon egy kiállítás megnyitóval kezdődik, majd szombaton Monokon folytatódik, ahol 1771 óta őrzik a harmadik században élt vértanú földi maradványait, amelyet 14. Kelemen pápa adományozott András István grófnak, Monok főurának.
16: A zarándoklat szervezője a Krónikának elmondta, holnap a Sarlós Boldogasszony templomban szent mise lesz, ami után körmenetet tartanak, és közös imádsággal kérik Szent Orbán áldását a régióban élőkre és egész Magyarországra. Béres Klára hozzátette, Szent Orbán kultuszának erősítését a 3 éve alapított egyesület is segíti.
17: Igyekszünk a legszélesebb körben megtalálni azokat az összefonódásokat, amely Szent Orbánnal, illetve a művészetekkel, a kultúrával és természetesen a hittel függnek össze, hiszen célunk, hogy a hitünket mélyítsük, a közösségi hitélményt megteremtsük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok, ezek a lehetőségek hozzáférhetőek legyenek, különösen a mai felfordult és mindenki számára útkereső világban értékadót, lelki töbletet, erőforrást adni sokak számára.
0: Ismét paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tökpalántákból álló adománycsomaggal segítette a rászoruló családokat közös programjában a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász.
16: A Katolikus Karitász kommunikációs referense a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a 7. éve futó programban 15 000 palántát osztottak szét csaknem 600 család között. Szabados Edina hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a megélhetést, valamint a fenntartható gazdálkodást.
18: A palánták a reményt jelentik, és a Katolikus Karitásznak az a fő elve, hogy amikor felkaroljuk a rászoruló családokat és embereket, akkor nem helyettük szeretnénk sikereket elérni, hanem velük együtt. Egy picit arra is rezonál, amikor nem halat adunk az embereknek segítségképpen, hanem hálót. És a palánták ideális eszközök erre. A palánták valójában a zöldellőkertek programunk része. Márciusban vetőmagot szoktunk adni a rászorulóknak, azok, akik igénylik és rendelkeznek kerttel. Ebben az időszakban pedig a palántázás következik.
19: Autós percek.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is. Érdemes hosszabb, megnövekedett menetidővel számolni. Főleg az M7-es, az M1-es, az M3-as és az M5-ös autópályán és az M0-as autóúton kell telített sávokon autózni. Az erős szél miatt az M3-as autópályán Hajdúnánás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén porát fúvásra kell számítani. Az arra közlekedők vezessenek fokozott körültekintéssel. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös autópályán Szigetszent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már most több mint 4 kilométeres. Baleset történt az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, a Mezőszemere pihenőnél. A 121-es kilométer Péternél a belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budapest felé Siófok térségében kigyulladt egy autó. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
20: Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek Zuglóban, a Miskolci utcában, a Szugló utcánál. Korlátozásra kell számítani, ezért a 77-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rákosmezei tér és az Egresi út Vezér utca közötti megállókat. A 81-es trolibusz is mindkét irányban terelve jár, több megállót is kihagyva. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát zárták le az Auróra utca és a Fecske utca között, mert csatornát javítanak. Ma délután 5 óráig. Varga Etele, BKK Info.
19: Időjárás jelentés.
0: Azt lehet olvasni, hogy napos nyárias idő lesz a hosszú hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Fejős Ádám meteorológust arra kérem, hogy erősítse meg ezt az információt. Szervusz Ádám!
21: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, megerősítem. A következő napokban ugyanis az idei év első komolyabban vehető hőhulláma van kibontakozóban. Egyébként már ma sem lesz hideg, az ország döntő részén 25 fok felett lesz a hőmérséklet, de akár a 27-28 fokot is elérheti, különösképpen a délalföldön. Számottevő csapadék sem ma, sem a hétvégén nem valószínű. A légmozgás viszont északi lesz, ami azért érdekes, mert általában, hogyha élénk vagy erős az északi szél, akkor többnyire lehűlés szokott ebből következni. Ez a helyzet azért is különleges, mert tőlünk északra, északkeletre is kifejezetten meleg a levegő, tehát az onnan érkező légtömegek sem hoznak majd felfrissülést. A hőmérséklet az éjszakai órákra többnyire 10-17 fok közé csökken, a völgyekben lehet 10 foknál hűvösebb. A légmozgás időnként élénk lehet hajnalban, reggel is, de napközben lesz leginkább intenzív az északi északkeleti szél. Az ország több pontján lesz élénk, vagy átmenetileg erős az áramlás. Délen a hőmérséklet már a 30 fokot is közelíti, vasárnap eléri, és hétfőn, ahogy az el is hangzott, már a 30 fokot is meghaladja. Kedden tetőzik majd ez a hőhullám, akkor 33 fok is lehet. Szerdán hidegfront érkezik, és vet véget ennek a felmelegedésnek.
0: Köszönjük szépen, Ádám, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Robert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Sor Zoltán, Dancsó Mária és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
22: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
23: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni. Gábor Dénes, Nobel-díjas fizikus gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Újra jó ebédhez szól a nóta 2026. május 22-én pénteken itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem, jó szórakozást kívánok! Hallgassuk már is Farkas Lozikát, aztán Karcagi Nagy Zoltánt, a rámás piros csizmát vettem a Túri vásáron, és a szőke kislány Csitt, Csitt, Csitt című csárdással indulunk. Nótára fel, kedves Dankó család!

0: kicsit.
1: Nem én lettem hűtlen hozzád, indul így Ányos Laci szerzeménye, amit most Kalas Géza zenekarának kíséretével Szabó Szilvia előadásában hallunk, majd Sárikáról Bojtor Imre énekel, ekkor már Déki Lakatos Sándor vezeti a zenekart.

Kedves hallgatóink, most egy ritkábban játszott magyar nóta hangzik el itt a Magyar Zene Rádiójában. Hadai Győző zenéjét halljuk Babusa Miklós szövegével. A felvétel 1973-ban készült a Bródy Sándor utcában. Miskolci Balog János és Cigány zenekara játszik, énekel Szentendrei Klára. A nóta címe így szól: Budapest csárdás. Fogadják sok szeretettel!

Az elmúlt percekben a Budapest csárdást hallottuk, Szentendrei Klára énekelt. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, csak az esik nékem keservesen. Ezt a két népszerű magyar nótát a következő percekben Somogyi Erika nyújtja át a Dankó család tagjainak, Johann János zenekarának kíséretével. Egy Dankó klubos felvételt hallunk egyenesen Badacsony Tomajból.

Járóka Sándor és zenekara muzsikál a következő percekben, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk. 13 óra után 4 perccel várom Önöket, sok szeretettel és nótás jó szívvel.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók! A pünkösdi hosszú hétvégén is különleges vendégekkel várjuk önöket műsorunkban. Szombaton Fogarasi András színművésszel, a Pesti Művészszínház igazgatójával fogok beszélgetni. Vasárnap Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal kvaterkázom majd. Pünköst hétfőn pedig Iván Szandra énekes előadó művész lesz műsorunk vendége. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
8: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Robbanás történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, a mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki, az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kapjon a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnök hivatala szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forchofer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, emellett Kocsis Máté mentelmi ügyéről is. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ebben egyebek mellett a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezik. Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözött támogatóik védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a párt politikusa. A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a párt támogatóit ért jogsérelmek dokumentálása, a jogsegélynyújtás, valamint a személyes és online támadások elhárítása lesz. A gyorshajtókkal szembeni szigorú fellépése és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta a tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon, és egyre több 70 év feletti ember kerül az utcára. A február 3-a munkacsoport legfrissebb felmérése szerint a jelenség az ápolási rendszer hiányosságaival és a megélhetési költségek növekedésével függ össze. Az adatok alapján az érintettek többsége katasztrofális jövedelmi helyzetben van, kétharmaduk pedig egyáltalán nem, vagy csak részben munkaképes. És végül az időjárásról, a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében lehetnek futózáporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A délutáni 23-28 fok után késő este 13-20 fok várható.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban, ahol Kalina Enikő és Dócs Péter nóta kettőse csendül fel, valamint az Egy kicsi házban a domb tetején című csárdás. Kísér Miskolci Balogh Zoltán és zenekara, majd Madarász Katalin a Szeretem a szeretőmet és a Sió Sajó Duna Tisza című tradicionális dalokat nyújtja át a Dankó család tagjainak. Ekkor már Mészáros Tivadar prémás vezeti a zenekart. Hallgassuk meg együtt, további kellemes időtöltést kívánok!

Nánási Lajos, Pataki István, Bangó Margit és Egri József nóta felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. Elsőként Zsákai Ferenc és Naszvadi József szerzeményét halljuk, Keresem a boldogságom címmel, majd a Sűrű Sötét Erdő, Vékony Holdvilág című andalgót követően, ha nem tudja más, csak mi ketten is a Csókra Csókot című csárdást halljuk.

És most, kedves hallgatóink, Tarnai Kis László, a Látod édesanyám, miért szültél a világra című dalt adja elő Jónás Géza zenekarának kíséretével. Ez a nóta Gyulai Dankó Klub előadásunkon csendült fel még 2024. májusában.

Akácos út, ha végig megyek rajtad én, eszembe jut egy régi szép regény. Reményi Sándor előadásában csendül fel a 2023-as esztendő év magyar nótája. Kísér Lakatos Sándor zenekara. Aztán Németh Marika a Búzaföldön dűlő úton megy a lány című dalt nyújtja át hallgatóinknak, míg Győri Szabó József előadásában hallgassuk meg a Fodrozik a Tiszavize című magyar nótát. Zárásként pedig a Három kislány ül a padon című csárdást Gáspár Ani adja elő.

Hódorozik a tiszapvizehúva a szélünkúja. Halapszik a galambon, hogy miért azt nem is mondja. Nem baj, haragudjon majd meg végül, már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis harag nélkül. Nem baj, haragudjon majd meg végül, már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis

Ilyen imád, télben, nyár, moziba, darba, csak hű marad hozzád. Bármint mond is ez a húcuk világ, szívem egyedül csak téged imád, télben, nyár, moziba, darba, csak hű marad hozzád.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is az Árad a Dunavize és az Ez a legény most kezdnékem tetszeni című csárdás csendül fel. Koltai Zoltán után Jákó Verát halljuk.

Rácsos kapu, rácsos ablak. Ugye ismerősen cseng ez a nóta cím, hát hallgassuk meg a folytatásban Pere János előadásában, majd arról a bizonyos hétpettyes Katica bogárkáról Koltai László mesél, míg az édesanyám, kedvesanyám csak az a kérésem kezdetű csárdást Újvári Marika nyújtja át a Dankó családtagjainak, és végül a 33 rózsafámon című csárdással zárjuk pénteki adásunk utolsó összeállítását. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, mai műsorunk utolsó perceiben a száztagú cigányzenekar muzsikál, élükön Lendvai Csócsi Jenő prímással. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez így lesz a hétvégén is, szombaton és vasárnap a Dankó Extrában, és ugyanígy a Déli Krónika után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. No de ha tehetik, akkor addig is hallgassanak minket a Magyar Zene Rádióját. 2-től 5-ig jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk Gál Zoltánnal és az önök kéréseivel, kívánságaival. Majd 5 órától a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban kollégám Popovics László ismét egy kedves Dankó Rádió hallgatóval beszélget. Én jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó pihenést kívánok a pünkösdi hosszú hétvégére, viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprimással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
2: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
3: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
2: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
4: Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
3: úgy táncolt, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gál Andrea köszönti önöket. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernándi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, amikor az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos, hét könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, emellett Kocsis Máté mentelmi ügyéről is tárgyalnak. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány, ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csak nem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. a gyorshajtókkal szembeni szigorú fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Teddik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Elindult hajnalban a Széker Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. Amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze, a vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsúi Szent Misén, valamint a történelmi Magyarország egykori ezer éves határára Gyimesbükre mennek. Napos idő várható, nyárias meleg a hétvégén, kevés goma, illetve fátyol felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. A szél sokfelé élénk lesz, akár meg is erősödhet, éjszaka 10-17, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, a következő napokban akár 30 foknál is melegebb lehet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket péntek délután a kívánság műsorban. Ugye van kedvük velünk tölteni a következő 3 órát? Nagyon sok gyönyörű zenét válogattunk össze kéréseik alapján. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Fóti Tamás. Köszöntjük a Júliákat és Ritákat névnapjukon, és azokat, akiknek ma 22-én van a születésnapjuk. Maszatkának nagyon boldog 7. születésnapot kívánunk, sajnáljuk, hogy nem tudjuk együtt ünnepelni, de gondolatban veled vagyunk, nagyon szeretünk üzeni Mamóka és Papóka. Béres Ferenc énekel, az a szép, az a szép.

Mosolygó Imre Sápról írt, szeretném a feleségemet köszönteni 39. házassági évfordulónk alkalmából, kívánok nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet, gyermekei, párjuk és az unokák nevében is. Köszöntjük sógoromékat Sárét udvariban, Zagyva Imrét és feleségét Ibolyát 40. házassági évfordulójuk alkalmából, sok szeretettel. Kovács Apollónia és Bokor János énekel, kíséri fiabb Déki Lakatos Sándor zenekara, piros betűs ünnep.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Tápió Szecső, Váci Ferencet születésének 80. évfordulóján szeretnék köszönteni, és kívánjuk, hogy még további nagyon sok boldog születésnapot érjen meg jó erőbe, egészségbe, a volt katonatársai nevében Jóska. A kért nóta, ez a vonat most van indulóba. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Isten éltesse az ünnepeltet. Karcagi Nagy Zoltán énekel, kísér Hankó József zenekara.

Levélből idézek, fájó szívvel emlékezem a Jászberényi József Nádor gimnáziumban 1946-ban, 80 évvel ezelőtt érettségiző tanulókra, közöttük szeretett férjemre, aki még a 75 éves érettségi találkozót is megszervezte, pedig akkor már csak hárman éltek. Különösen nehéz időszakban nagyon erősen ragaszkodtak egymáshoz, amely életük végéig kitartott. Osztálytársuk Nahiber Árpád, aki Baksai Árpád néven vált kiváló operett énekessé, szeretnék az előadásában egy dallal emlékezni mindannyiukra. Hálás köszönettel, özvegy dr. Suba Györgyné, Kocsis Julianna. Baksai Árpádot halljuk a Fővárosi Operett Színház énekkarával, René belépője.

Hogy ő sem volt ám a Luxemburgon nagy tornyák őse. Ezt nem régen nem is sejtettem, most tettem szert ez ősre. A gazdag gróf még élt, 100 szolga.

híres nóta következik, tavaly ez volt az év nótája. Olá Tiborné kérte Nyíregyházáról, Besenyei Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri a Kanyargó Tisza partján.

Szórádi Terikének Gyöngyösre húga küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát. Gergely Annát Fehér Sándor zenekara kíséri, Pipirossa Pipacs virága.

osztálytársainak, akikkel 1968-ban együtt érettségizett, küldi nagy szeretettel Farkas Miklós a következő örökzöldet, Szabó Ádám énekli, Petróleum lámpa.

Bíró Sándor Kabánról kérte a következő nótát, Faragó Andrást Johann János zenekara kíséri, Asszonykám, adj egy kis kimenőt.

Jobaházán Tóth Gézára 90. születésnapja alkalmából emlékezik sok szeretettel felesége. Bétót Magdát, Lendvai Csúcsi Jenő zenekara kíséri, Itt vagy velem.

Nem hervaszthatja el a tél, nem rombolhatja szét a szél, s a nyári hő. Már reggel arra ébredek, hogy suttogom a nevedet, s ez jó dolog. Még mosakodás közben is

Fodor Sándorné Debrecenből, a Szent Anna utcáról, a muzsikás együttestől kért bármilyen felvételt. A címe Legényes.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Gyöngyösi Pálné vagyok, és unoka testvérünk Fedő, hogy emlékére szeretnénk kérni, csak a jók mennek el. Nagyon sajnálom, hogy nyugodjon békében, az angyalok vigyázzanak rá. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Birtalan Julianna Nyíracsádon szüleire és öt testvérére emlékezik szeretettel. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Egy perccel múlt 3:43. Fabuja Árpádné kérte a következő nótát. Szász Katit Berki Péter zenekara kíséri. Hallod-e, hallod-e, kismadár?

0: Mágnes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Csordásnév Alinak testvére küldi sok szeretettel a következő nótát. Szalai Lászlót Balog Albert zenekara kíséri, három bokor saláta.

0: kuudjatjääki sonjolu. Päivtäni rorotjääk, olegiinek kuudjatjääki sonjolu.
1: Budafokon Korpásné Lidiának legjobb barátnője küldi szeretettel a következő dalt, Békés Itala énekel, ha még egyszer 80 éves lehetnék.
2: Ha még egyszer 80 éves lehetnék, megvan hozzá bennem még a tehetség, hogy 80 éves játszok, 70-nek se látszok. Ez a helyzet velem már csak.

Néhány marasztaló dalcím műsorunk következő órájából. Zöldre van a rácsos kapu festve, úgy koppan az eső, hosszú lábú gólyamadár. Tartsanak velünk a hírek után, és most Szabó Dániel játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók! A pünkösdi hosszú hétvégén is különleges vendégekkel várjuk önöket műsorunkban. Szombaton Fogarasi András színművésszel, a Pesti Művész Színház igazgatójával fogok beszélgetni. Vasárnap Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal kvaterkázom majd. Pünköst hétfőn pedig Iván Szandra énekes előadó művész lesz műsorunk vendége. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt. Ez azért nem játék. Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Hadar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, amikor az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint egy életveszélyes, 4 súlyos és 4 könnyebb égési sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlávlumban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatt lévő területein lévő létesítmények ellen is. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, emellett Kocsis Máté mentelmi ügyéről is. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Kacsán Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója volt. Visszavonul az aktív filmezéstől, és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. A köztér YouTube csatornán megjelent beszélgetésben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerrel kapcsolatban, a szakmai párbeszéd hiányáról is beszélt. Demeter Szilárdnak a könnyűzenei világban végzett munkáját álmokfutásnak nevezte. Kálomista Gábor a jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú, elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godó Kortárs Művészeti Intézet. Napos nyárias meleg várható a hétvégén, csak kevés komoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, napközben 23 és 29 fok között várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánság műsort. Szabó Bettinának keresztanyja küldi szeretettel a következő dalt Győrbe, Patocska Olivér énekel, Állj meg kislány!

Hosszúné Julikának barátnője Eszter kíván nagyon boldog névnapot, Urbán Katalin énekel, kísér Berki László zenekara. Szép neved ünnepén!

Mészáros Lászlónak felesége kérte egyik kedvenc nótáját, Bódi Józsefet Boros Lajos zenekara kíséri, zöldre van a rácsos kapu festve.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Zsákáró Szós János vagyok. Szeretettel köszöntöm a tábot. A feleségemet köszönteném születésnapján, és mielőbbi felépülést kívánok neki a műtét után. Köszönöm szépen.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük mi is. Kócsár István énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, te vagy nékem az az asszony.

Harangozó Ferencnél Nádudvaron szeretné meghallgatni a következő nótát. Kolostyák Gyulát Johann János zenekara kíséri. Csendesen, csak csendesen.

Zsámbékról Vasvári Mária kérte és küldi bátyjának a következő dalt. Bili Csiti Vadar énekel, nem Wurlitzer a verklé.

0: És most következzék Nótás kedvű volt az apám című rovatunk, amelyben egy igen népszerű előadó művészt hallunk.
1: Egri József vagyok, operett, musical és nótaénekes. Gyerekkoromban édesapám szokott nótázni, amikor túlságosan jó kedve volt, két házal arrébb is lehetett hallani azt a nótázást, akkor én még nem gondoltam, hogy majd magyar nótát fogok énekelni. Igazából a magyar nótával, fellépések alkalmával találkoztam, és egyre többször volt arra igény, hogy magyar nótát énekeljek, és így kezdődött el a magyar nóta felé érdeklődésem még jobban. Mindig, amikor itt tanulom a dalokat, akkor mindig rájövök, hoppá, hát ez a kedvenc nótám. És akkor mi van az előzővel? Mert az is a kedvenc nótám, de éppen az aktuális, azt szoktam mondani a szerelmem mondjuk hallgatóban, amit éppen tanulok. Az egyik kedvenc nótám, a Hogyha ír majd édesanyám. Ezt a hallgatót kezdtem el legelőször tanulni, talán ezért is kötődöm hozzá nagyon.
0: Örömmel hallgatjuk, de hadd mondjam el, hogy Egri József és a Túl az Operencián című műsor ma este is jelentkezik, 6 és 7 óra között itt a Dankó Rádióban. És most halljuk Egri Józsefet Tordai Zoltán zenekara kíséretével, Hogyha ír majd édesanyám.

Gyuláról Illés Benedekné kérte a következő nótát. Nádasdy Lászlót, ifjabb Díjki Lakatos Sándor zenekara kíséri, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

4:30 van a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Csibi Károlynak nővére küldi kedvenc nótáját. Talabir Erzsébetet Boros Lajos zenekara kíséri. Minek a szőke innékem?

Császáron Babarczi Péterné Eszterre névnapja alkalmából fájó szívvel emlékezik lánya Terézia és két unokája Emil és Csaba családjukkal. Fényes Györgyöt Rácz Géza zenekara kíséri, nincs már hová hazamenni. Nincs.

30. házassági évfordulójukon feleségének küldi a következő dalt Molnár Tibor Bécsújhelyen. Az Illés együttes játszik Virágének.

Varga Lászlóné baján szeretné meghallgatni azt a nótát, melyet édesanyja is sokszor énekelt, Benedekfi Katalint Patai Zoltán zenekara kíséri, hosszú lábú gólyamadár.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Hajdú Böszörményben Szent István idősek otthonába Bata Józsefnét szeretnénk köszönteni. Bujákról Ilonka, Pista és a családja. Közelgő születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget és jobbulást kívánunk. Ezzel a dallal szeretném, hogy gyöngyvirágos kiskerten besütött a napsugár is. Köszönöm szépen!
2: Isten éltesse, szeretettel köszöntjük. Dóri József énekel, kísér Boros Lajos zenekara.

Veres Gáborné szeretné hallani egyik legkedvesebb dalát Hajdú Szoboszlón. Buta Árpád Attila énekel, kísér Jónás Géza zenekara. Csicsak rózsám hallod.

Kedves férjére, Horváth Istvánra fájdalommal emlékezik felesége, lányai, veje, unokái nevében is harangozó terének el minden nap, mikor eljön az este.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Szívküldi szívnek szívesen, kívánságműsorunk ma is 5 óráig tart. 8 perc múlva 4 óra lesz, úgyhogy még egy nagyszerű dallal tartozom önöknek a hírekig. Koncz István feleségének, Julikának névnapja alkalmából küldi a következő dalt. Hámori Imrét Farkas József zenekara kíséri, Piros Pettyes ruhácskádban.

pirospettyes ruhácskádban láttalak meg téged.

További remek dalok várnak önökre a műsor harmadik órájában. Azért vannak a jó barátok, dalok a szélben, hold ragyog a Dunán. A hírekig Balázs Tamás és zenekara játszik.

0: Műsor ajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: 2 éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda 2 évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magas ég, majd kiderülsz még.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, amikor az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint egy életveszélyes, 4 súlyos és 4 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL a kormány szakértőivel együtt is kivizsgálja az ügyet. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, emellett Kocsis Máté mentelmi ügyéről is. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. A KDNP aláírásgyűjtést kezd az alaptörvény módosítása ellen, melyel kitörölnék az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, közölte a KDNP frakció vezetője Facebook oldalán közzétett videójában. Rétvári Bence elmondta, a petíciót online lehet támogatni. A Magyar Állami Operaház főigazgatója és felesége Máté Zsuzsa KDNP-s parlamenti képviselők finanszírozná a házelnöki szék hasonmásának elkészítését. Az opera asztalos műhelyében az őszi ülésszak kezdetére elkészülhet a replika, így az országgyűlés történelmi enteriőre nem változna meg. Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke a napokban jelentette be, hogy az eredeti 1902-ben készült házelnöki széket az országgyűlés múzeumába helyezik, és ő egy egyszerűbb széket használ majd ezentúl. Több kamerára és szigorúbb lépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, ezt mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány pedig arról beszélt, hogy a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Ma délutántól ismét teljes hosszában használható az Újpesti Vasúti híd gyalogos és kerékpár útja. A Budapest Közút ZRT közölte, hogy befejeződött a híd északi járdájának javítása, az átkelő ismét zavartalanul és biztonságosan használható. Országszerte erős a forgalom az ünnepi hétvége miatt, az M7-es autópályán a Balaton felé, az M1-es, M3-as, M5-ös autópályán mindkét irányba, és az M0-as autóúton a főbb csomópontok közelében kell telített sávokon autózni, helyenként áll a kocsisor. Napos nyárias, meleg idő várható a hétvégén, csak kevés komoly felhő lesz az égen, csapadékra nem kell készülni. Éjszaka 10-17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő, a következő napokban akár 30-32 fok is lehet.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Domag Ferencet 82. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti fia Ferkó, menye Anikó. Jó egészséget kívánnak! Horváth Pista énekel, Járomszög.

Koncné Éva Szegedről egy gálakoncert felvételt kért, melyen Budai Beatrixet halljuk Lakatos Miklós zenekara kíséretével, azért vannak a jó barátok.

0: Jó jár Telemérnek sógornője küldi egyik kedvenc nótáját, Hatvani kis Gyöngy énekel, kísér Baranya István zenekara. Halkan pengesd ezt a csárdást.
1: Halkan pengesd ezt a

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Pünkösd vasárnap töltöm a 79. születésnapomat, és arra az alkalomra szeretném kérni a Hiányzik valaki ebből az utcából című nótát. Nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
2: A legjobbakat kívánjuk önnek, és remélem egy pünkösd vasárnap előtt két nappal is szívesen és szeretettel fogadja. Bojtos Luca énekel, kíséri Fjab Sárközi Lajos zenekara. Hiányzik valaki ebből az utcából.

Újházi Mártonné Szajolból kért egy nótát Tolnai András előadásában. A 100 tagú cigányzenekar kíséri, Alszik már a rózsám.

Körös ladányba a Hajogosné Margitkának sógornője küldi sok szeretettel a következő dalt, melynek előadója Bányai Márton, Száldogál a fecske.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 5 perc múlva 5:30 lesz. Musztainé Marika Nagykanizsán szeretné hallani a következő nótát. Gyulai Erzsébetet Lakatos Antal zenekara kíséri. Azt a fehér rózsát te ültetted nékem.

Radó Kálmán és Algó Tarjánból kért egy jó nótát Kalina Enikő előadásában. Terék József zenekara kíséri Csóka, csóka, szürke csóka.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, szeretnénk köszönteni Szabó Imrénét születésének 77. évfordulóján. Kívánjuk, hogy mi további nagyon sok boldog születésnapot érjen meg jó erőben, egészségben, szerető családja és a magunk örömére Cápiós Ecsérőr Mészáros József és családja. A két nóta a virágeső. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Isten éltesse az ünnepeltet. Kériné Hajdúnánásról húgának szintén születésnapja alkalmából kíván nagyon jó egészséget, minden jót. Korda György énekel, virágeső.

Lukácsné Lívia Vasváron fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezik férjére házasságkötésük 50. évfordulóján. Tarnai Kis Lászlót Jónás Géza zenekara kíséri, valahol a szívem mélyén.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perc múlva 3/4 lesz. Pál Lászlóné Kalocsáról kérte a következő dalt, Vörös Sárit, Lakatos Antal zenekara kíséri, Huncut, aki a szerelmet tagadni meri.

Életné Julikának unokatestére kíván boldog névnapot, és szeretettel küldi a következő dalt, melyet Szántó Erzsé énekel. Hold ragyog a Dunán.

Krucsó Bálinné Székesfehérvárról kérte a következő dalt. Márkus Ilonát Sárközi József zenekara kíséri, Nem titok már a szerelmünk.

0: Milyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Palotás Elemérnek nővére Röszkéről küldi a következő nótát. Marcis Demetert Jónás Mátyás zenekara kíséri. Minden jó, ha jó a vége.

örömről Zsup Robertné férjének kérte a következő dalt. Verebes Istvánt a Stúdió 11 kíséri, amikor feljöttél hozzám.

0: Halló, Margit, hagyj békén, közted mindennek vége.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva vége a kívánság műsornak, de ajánlom figyelmükbe Popovics László műsorát a hírek után. Ma Erzsébettel beszélget, aki 5 éves korától Budapesten élt, később Moson-Magyaróvárra költözött, de 5 év után visszatért, mert hiányzott neki a főváros pezsgése. Erről is beszélgetnek majd a következő órában. Gyönyörű idő lesz a hétvégén, nagyon szép hétvégét kívánok önöknek, hosszú hétvégét. Mindhárom reggelen Nádas György várja majd önöket egy-egy remek beszélgető társal, vendéggel. És persze kívánságműsor is lesz minden délután. A mait is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Nagyon szép estét és szép hétvégét kívánok önöknek. Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
2: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
3: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
1: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza a MediaClicken és az MTV a YouTube csatornáján.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint egy életveszélyes, 4 súlyos és 4 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány, ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csak nem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az országgyűlés jövő heti ülésén a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. A parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. A KDNP aláírásgyűjtést kezd az alaptörvény módosítása ellen, amellyel kitörölnék az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, közölte a KDNP frakció vezetője a Facebook oldalán közzétett videóban. Rétvári Bence elmondta, a petíciót online a petíció.kdnp.hu címen lehet támogatni. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke holnap a csíksomjói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Védjegyes palackba kerülnek a tokai bor különlegességek júliustól. A hegyközségi tanács szerint ezzel tovább erősödik a tokai eredetvédelem. A jövőben csak ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a tokai termékleírásnak megfelelő, hibátlan minőségű tokai bor különlegesség kerülhet forgalomba. A tokai borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme határozza meg. Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, eső nem valószínű, éjszaka 10-17, napközben 23-29 fokra számíthatunk. 17 óra múlt 4 perccel.
5: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Ez egy tánciskola volt a Zene Akadémiához közel, de ott volt egy ilyen iskola, és akkor oda jártunk, ilyen tánciskola volt tulajdonképpen, amennyi voltam 18-17 éves.
0: Egy 86 esztendős hölgyhöz látogatunk Budapestre. Úgy hívják, hogy Erzsébet, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Igen, tessék.
2: Kezdj csokolom Erzsébet, Popovics László, Dankó Rádió.
1: Jó napot.
2: No, hogy tetszik lenni?
1: Köszönöm szépen, most tényleg jól vagyok, most hála Isten, most jól vagyok.
2: Vidám a hangja.
1: Ugye? Most nagyon jól vagyok, jól érzem magamat. De most költöztem vissza Budapestre, és most boldog vagyok.
2: Hol élt eddig egyébként?
1: Képzeti, leköltöztem Mosó-Magyaróvárra, és ott vettem egy ilyen új lakóparkba lakást, de aztán nekem nem jött be.
2: És miért nem jött be egyébként? Az új lakás nem jött be? Vagy Mosó-Magyaróvár?
1: Mosó-Magyaróvár nem jött be nekem. Olyan, hát szóval nem is tudom. Kicsi, nagyon kis város.
2: Előtte hát Budapesten élt egyébként?
1: Hát persze, 5 éves korom óta Pesten éltem. És képzeti, eladtam a gyönyörű budai lakásomat, és ott vettem. Ott vettem egy ilyen, szép lakóparkba vettem, de nem tudtam megszokni, nem bírtam megszokni, és eladtam, és visszajöttem persze, most itt lakom gazdag réten.
2: Annyira ritkaság egyébként, hogy valaki tud váltani ennyi idősen. Hát elképesztő, tehát az emberek inkább így röghöz vannak kötve, nem?
1: Hát én nem tudom, de én szeretek költözni. Én szeretek költözni.
2: De honnét jött, hogy Mosó-Magyaróvárra költözön? Ez...
1: Megmondom, hogyan. A nővérem Bécsbe élt ő tulajdonképpen, és képzeljél, megbetegedett a nővérem.
2: Értem.
1: És amikor én bezártam a boltomat, már a Margit körúton volt boltom, és azt bezártam, a férjem meghalt, és ő sűrű jártam hozzá segíteni, mert beteg lett a nővérem. És állandóan magyarázta nekem, hogy miért nem jössz ide közelbe lakni, azt mondja, nincs messze itt a határnál Magyarországon van, át tudnál jönni, azt mondja, Mosó-Magyaróvárra. Jaj, mondom, én, hogyan kerülök Mosó-Magyaróvárra? Na mindegy, és akkor rábeszélt a lánya nagyon, és akkor azért vettem meg ott azt a lakást. Közben képzeti el, megvettem a lakást, nem sokáig tudtam élvezni a nővérem társaságát, mert rá 3 hét múlva meghalt.
2: Úristen.
1: Képzelje el, és akkor a lányával voltam ottan, ő szokott eljönni hozzám, és mondtam neki, hogy Marika, én nem tudok itt megszokni. Azt mondja, hát Erzsi néni maga tudja, hát menjem vissza Pestre.
2: Igen.
1: Hát mondom, igen. Inkább visszamegyek Pestre.
2: Na, hát kalandos dolgokat mesélt, Lehet, hogy a magyar nótákban, vagy az ön által választott zenékben is megjelenik majd ez a kalandosság. Erzsébet kedvenceit fogjuk tehát meghallgatni itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.
1: Jaj, köszönöm szépen. Hát ez nagyon jó lesz. Ez jó lesz.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébet beszélgetünk. Halljátok, cigányok! Ez az első felvétel, amelyet meghallgatunk. No, Erzsébet, akkor milyen emlékek idéződnek fel, amikor megszólalnak ennek a dalnak az első taktusai?
1: Komolyan mondom, a fiatalságom, hogy még, hogy szerettem énekelni, táncolni, szórakozni fiatal koromban.
0: Hogyha azt mondja, hogy fiatalság, akkor a tizenéves, vagy inkább 20 éves korára gondol?
1: Hát a 20 éves, mert akkor tanítottam táncot is.
0: És milyen táncot tanított?
1: Hát ilyen táncolt, ilyen.
0: Társas táncokat?
1: Igen.
0: Tehát nem néptáncolt, hanem társas táncokat oktatott?
1: Rendes táncot, igen.
0: Mindenfélét egyébként? Tehát az összes műfajt?
1: Tangótól elkezdve keringőig mindent. Minden. Ó, hát milyen táncos voltam, Istenem.
0: És sokan jártak? Ez egy tánciskola volt?
1: Hát ez egy tánciskola volt a zeneak.

0: pandémiához közel. Nem tudom, tetszik-e emlékezni rá, hát nem hiszem el maga, azért még sokkal fiatalabb.
1: Így van, így van. Jól sejtem.
0: Nem tudja. De ott volt egy ilyen iskola, és akkor oda jártunk, ilyen tánciskola volt tulajdonképpen, amennyi voltam 18-17 éves. Hát, az már Popovics még volt.
1: Igen, akkor még csak oda járt, utána meg tanított is.
0: Utána tanított, amikor még meglátta a tanár, hogy táncolok minden, és azt mondta, Erzsike, nem valadnád, de tudom nagyon szívesen. Hát de egyébként én milyen festőművészeti főiskolán modell voltam, fejmodell voltam. Képzelj el, olyan jól néztem akkor ki, hát fejmodell voltam, de jó pénzt kaptam érte, közben iskolába jártam.
1: Akkor mindig festették az arcát?
0: Festettek, rengeteg van külföldön, meg a Schröbli szobrászművész, az meg azt csinálta velem, hogy képzelt, hogy fáról kellett a cseresznyét leszednem, egy lábon álltam, 16 éves voltam, összeveletemet. Képzeti, egy lábon álltam, és mondtam neki, jaj, művész úr, én már nem bírok állni. Azt mondja, de kedvesem, muszáj, hát akkor nem tudom megcsinálni. Na jó, hát mondom, akkor csináljuk. Hát képzeljeti el.
1: Igen, hát őrület.
0: Hosszú évekig ott voltam a képzőművészeti iskolán.
1: Őrület. Na, hallgassuk meg a dalt, jó?
0: A kincs osztály volt akkor még abban az időben.
1: Na, hallgassuk meg a dalt, amely erre a tánciskolára emlékezteti. Itt a Dankó Rádióban Erzsébet kérésére forog, tehát a Halljátok, cigányok!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Erzsébet a vendégünk, vele beszélgetünk. Zalatnai Sarolta Fák, Virágok, Fény című gyönyörű dalát kérte. Mire emlékezteti ez a felvétel? Fiatalság?
1: Hát nagy szerelmemre, erre a nagy szerelemre.
0: Mikor volt ez?
1: Ez a nagy szerelemre, mert olyan szerelmes voltam fiatal koromban, egy fiúba, és mindig azt szerettem hallgatni azt a számot, mikor énekelt az Zalatnai.
0: Mikor volt ez a szerelem? Mennyi idős volt?
1: Hát 18 éves. Hát gondolhassa. De akkor utána, ugye már akkor már férhez mentem, akkor ugye ott volt a Margit körút 65-ben voltam, ilyen nyitottam ilyen fehér nemű boltot, tehát az egész rózsadom hozzám járt vásárolni, és az Zalatnai szomszédom volt, és mindig lejött az, hogy akkor még élt az anyja neki mindig, azt mondta, a szép dolgokat inne, csak inne tudom. Hát mondom, igen, csak vásároljál, de mondom, ide figyelj, az ország legszebb hangja a tiéd tántalba.
0: Igen.
1: Tényleg szép hangja volt.
0: Neki. Tényleg, abszolút.
1: Hát most már nem, hát de akkor igen, akkor gyönyörű. Nekem akárki, akármit mond, annak gyönyörű hangja volt fiatal korában.
0: Igen, és nagyon. Zeneileg is egyébként nagyon jól össze voltak rakva, vagyis össze vannak
1: igen,
0: rakva.
1: Igen, nagyon jó, nagyon
0: ezek
1: jó.
0: A dalok.
1: Én mondom, nagyon
0: egy
1: jó.
0: Kicsit repüljük vissza arra a bizonyos nagy szerelemre, ugye 18 évesen, mert a dal az gyakorlatilag igen? Erre emlékezteti, hogy hogyan találkoztak, egy iskolába jártak, vagy valahol?
1: Nem, egy házban laktunk a fiúval, ezt egyszer meséltem magának.
0: Akkor miért nem az egy fiú a házban?
1: Ez a Nagy Lajos meséltem magának, hogy egy házban laktunk, és képzeti, ez halálos szerelmes volt belém, és én mindig mondtam neki, na figyelj csak, mit akarsz én tőlem? Hát engem aztán hagyjál békemet, mondom, én még fiatal vagyok. Aztán miért én öreg vagyok? Nem, csak mondom, engem én nem akarok fiúzni.
0: Igen, mennyi idős volt egyébként akkor a fiú?
1: Hát olyan 15-16.
0: Úristen! Ja, nem, bocsánat, azt hittem, hogy a fiú.
1: Békemet ez a fiú. Uh-huh. És egyszer mondom, hallottam, mikor tetszett vele beszélni.
0: Mármit beszéltem?
1: Mondom, beszélt vele.
0: Tényleg?
1: Komolyan mondom, és mondtam önnek, hogy hát, hogy van egy fia, igen, valóban aztán megnősült, lett egy fia Attila, és még azt is hallottam, amikor mondta a kegyednek, hogy hát tetszik tudni, még fiatalos vagyok, és így csak nevettem. Na, de én nem láttam, gondolhassa azóta. Én
0: megértem. Na, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Emlékezve erre a régi nagy szerelemre.
1: Régi, csodálom.
0: Ezzel a gyönyörű, tényleg kimondottan gyönyörű dallal.
1: Nagyon szerettem ezt a fiút.
0: Na, Erzsébet kérésére jön, tehát Zalatnai Sarolta itt a Dankó Rádióban. Fák, virágok, fény.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébettel beszélgetünk. Gál Gabriella jön, rám bízta a döntést, bár ezt nagyon nem szeretem, mert ugye valami igen. kapcsolat legyen azért a dallal. Most, hogyha én döntöm el, akkor az az én életemről szól, ugye?
1: Gyönyörű.
0: Így van, de azt mondta, hogy jó lesz ez a felvétel. Azt mondják, hogy szerencsém van. Most ugye a dal mondani valójára nem tudunk rákérdezni, mert itt Gál Gabriella személye a lényeges. És miért így fontos Gál Gabriella az életében?
1: Hát én úgy éreztem, mert hogy én is sokat szerettem énekelni, én úgy éreztem, talán a magyar nótába a legszebben ő tudott énekelni, érzésen énekel, tehát ő nem, szóval átadta magát érzéssel, szóval ritkaság, hogy valaki itt tud énekelni, komolyan mondom.
0: Mikor látta egyébként őt élőben először?
1: A Gabrielát megmondom, mikor körülbelül 15 éve, még halála előtt láttam.
0: Uh-huh. És először?
1: Halála előtt. Tessék?
0: Először? Mikor látta őt színpadon?
1: Mikor?
0: Mert gondolom, az egy olyan élmény volt, ami megmaradt az életében.
1: Ami megmaradt nálam körülbelül 25 éve. Akkor láttam először, akkor még a Gabriella fiatal volt. Nagyon szépen énekelt, gyönyörűen, érzéssel. Tehát ha az ember ugye az emei tévek izél, akkor azt mondom önnek, hogy azért nem mindegy, hogy énekelünk, hanem az érzést adjuk bele. Hát magyar nótában ritkaság volt olyan, mint ő, az biztos.
0: És az ön zenei karrierje, az miért nem?
1: Hát én nem tovább. Tudom, hogy én nem ment tovább, mert kereskedő lettem. Hát szóval ezt hülyeséget csináltam. Hát én lehettem volna nagy énekesnő, és nem lettem senkit. Kereskedő lettem.
0: Uh-huh. De ez hol bicsaklott meg ez a történet? Ön nem tett érte meg dolgokat?
1: Hát én nem is tudom, vagy? Én nagyon sokat meg szoktak hívni, mondom, a rádióba, meg a tévébe én énekeltem, és aztán úgy gondoltam, férhez mentem, mondom, gyereket szülök, minden, nem csinálom, mert inkább családot alapítok, és férjem meg, azt mondta, egy mérnök volt, Isten nyugtassa, azt mondja, legyél kereskedő, nyitunk egy boltot. Jó, mondom, nyissunk egy boltot. És akkor így.
0: Így alakult.
1: Hát így. Na jó. És akkor így alakult az a dolog, és akkor így kereskedő lettem.
0: Akkor viszont ugye nem az ön hangját, hanem Gál Gabriella hangját fogjuk meghallgatni a következő felvételen, ha már így alakult. Azt mondják, hogy szerencsém van. Gál Gabriella énekel, tehát itt a Dankó Rádióban Erzsébet kérésére.
1: Igen.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Erzsébet kedvenceivel. Ugye a műsor elején említette, hogy visszaköltözött Budapestre Mosonmagyaróvárról, ahol néhány évig élt. Mi volt a legfőbb indok? Unatkozott, vagy kevés volt a program, az inger?
1: Hát kevés volt a program.
0: Szereti programokra járni,
1: hát
0: koncertekre?
1: Nagyon sokat jártam a színházban, nagyon sokat. Állandóan nem kellett fizetnem a színházba, mert az unoka bátyám ott volt, Jelmezszabó.
0: Uh-huh.
1: És mindig az első, fönt ültem a Páholyba.
0: A Páholyba. Hát igen, innét erős váltás.
1: Igen, és mindig mentem az Operett színházba, de össze-vissza mindenhova. Szerettem szórakozni, de hát az most már az nincsen, de ugye abban az időben nagyon szerettem menni ide-oda.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm Erzsébet, hogy itt volt velünk. Vigyázzon magára.
1: Én is nagyon szépen köszönök minden.
0: Legyen
1: minden
0: így, ugyanilyen derűs, jó? Legyen ugyanilyen
1: jó.
0: Derűs, mint ahogy most beszélgettünk, és akkor még beszélgessünk majd.
1: Jó,
0: minden jót. Viszonthallásra, csókolom.
1: Viszonthallásra.
0: Erzsébetet hallották, most pedig jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár. Utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Sétessék a Jézus Krisztus, Vasaros a Ravana, ide vezetve vele mondjuk.
2: Mondjátok!

A Vas megyei gencsapáti gyermekek pünkösdölőjével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Az ünnephez közeledve mára a gazdag pünkösdi szokásdal hagyományból válogattam. Pünköst két napjához gazdag hagyomány kapcsolódik, például ügyességi versenyek, pünkösdi király vagy királyné választás, tüzes karikák dobálása, a májusva kitáncolása, valamint az énekes, házaló, adománykérő köszöntés különböző változatai. A pünkösdi köszöntőnek két fő típusa van, az alföldi és észak-kelet-magyarországi pünkösdölés, valamint a Dunántúli pünkösdi királyné járás vagy cucorkázás, melynek sajátos erdélyi változata az úgynevezett hespávázás. Habár a variációk száma nagy, az alapszövegek egy közös gyökérre vezethetők vissza. Az apünkösnek jeles napja kezdetű, eredetileg egyházi népének szinte mindegyikben szerepel. A Vas megyei hosszú peresztegen 1960-ban a népzenegyűjtőknek két olyan idős asszony mesélte el a szokást, akik még maguk is jártak köszönteni pünköstkor. A legkisebb, legszebb lányt választották ki a kiskirályné szerepére, akit összesen 7 lány vezetett házról házra, 4 a kiskirályné feje felett egy nagy kasmírkendőt feszítettek ki baldahin módjára, 2 a kezét fogták, 1 pedig egy kosarat vitt a karján, abba gyűjtötte az adományként kapott tojást. A házaknál az ajtó előtt megálltak, énekeltek, és közben körbejárták a királynét, ezután termékenység varázsló mondók a kíséretében a magasba emelték. Most hallgassuk meg Borbély Jolán és gyűjtőtársai 1960-as felvételéről a hosszú peresztegi pünkösdi királyné járás énekeit. Németh Gyuláné és Kovács Józsefné énekel.

0: és fogadja.
1: Azt adják szépen, elmondtuk, akkor ott volna a kandőrt, egy megfogta kettő, meg a kirohalmét hat fildobáltuk.
2: Akkora kandőrek legyen, akkora kandőrek legyen.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
4: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
5: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
4: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
6: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nap jelenet.
7: Úgy táncol, mint én.
3: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a debreceni klinikán ápolt mind a 4 súlyos sérült másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedett. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3 stabil állapotban vannak. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarországra. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával ma véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A ma esti szentmisével megkezdődtek a csíksomjói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Holnap a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a székelyföldi hatóságok ma medvehajtást is tartottak a helyszínen. Végül az időjárásról: napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, csapadékra nem kell számítani, éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok valószínű. 18 óra 4 perc.
3: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Piotr Iljics Csajkovszki a Diadalmas asszony című operettjéből az induló együttest Zentai Anna, Fekete Pál, Göndöcs József és Molnár Miklós énekelte. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a héten műsorunk középpontjában Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettje áll. De mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Lehár Ferenc a Három Grácia című operettjéből az Apacs dalt Kállai Bori és Németh Sándor előadásában. Majd utána Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a jól ismert dallam a Hajmási Péter, Hajmási Pál, Bojtos Luca és Laki Péter tolmácsolásában. Kísér Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Süvit a szél, hideg a tél, a sarki lámpa fényes ápadtan fehér. Éjfélre jár, az óra már, a zsigalett kacéran prédájára vár. Hiába néz és kémlel erre-arra már rég, sehol egy árnyék, kihalt a tájék. Az apacs lány reszketve féltve sejti már a bajt, ha nem lesz pénz, az apacs mit fog szólni majd?

Hullazó Ferencián, a Dankó Rádióban. Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének magyarországi ősbemutatóját 1930. december 20-án tartották a Magyar Királyi Operaházban. A darab szövegírója és átdolgozója Harsányi Zsolt volt. Rátonyi Róbert operett című könyvében olvasható, hogy a bemutatóval kapcsolatban Lehár Ferenc így nyilatkozott a rádiónak, melyből most egy rövid részletet idézek. A mai kor embere izgalmakra vágyik, még az operett színházakban is, és ezelőtt meg kell hajolni. A Mosolyországának tavaly volt a premierje a berlini Metropol Teaterben, és igen megtisztelő számomra, hogy idehaza az Operaház színpadán csendülnek fel újjászületett operettem melódiái. Eddig tartott az idézet. És most következzen az operettből mi belépője. Énekel Kalmár Magda. Túl az operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A híres operettek Lehár Ferenc a Mosolyországa című kötetében olvasható, melyet Nemlaha György írt, hogy az Esti Kurírban Fodor Gyula közölt cikket az operaházi előadásról, melyből egy részletet idézek most. Lehár nem mindennapi képességei, melyek népszerűségét megokoltá teszik, a Mosolyországából is kiragyognak. A muzsika magával ragadja a közönséget, mert aki írta, meggyőződésből hittel írta. Lehár zenéje őszinte megnyilatkozás. Nem kiagyalt, nem ravaszul kiszámított, nem hatásra vadászó zene ez, hanem, mint egykor mondották, szívből fakadó. Fajsúlyáról, művészi magasrendűségéről lehet vitatkozni, őszintességéről azonban nem. Ennek az őszintességnek köszönheti, hogy érzelmessége hat. Most pedig idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát Szucsong belépőjével. Énekel Ninduk Hoang Long, Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A híres operettek Lehár Ferenc a Mosolyországa című Nemleha György által írt kötetében a szerző felidézi, hogy az esti kurír hasábjain Fodor Gyula számolt be az operaházi előadásról, amelyből az alábbiakban egy rövid részletet idézek. Hogy Lehár meghódította a világot, mert meghódította, az dallamgazdaságán, leleményességén, biztos színpadi érzékén kívül elsősorban meggyőződése erejének köszönheti. A kritikák szerint a Mosolyországa muzsikája korszerű, formás, jól hangzó, olykor egyenesen költői zene. A sokszor bántó, gicses történetek Lehárt is megkísértették, ám most Harsányi Zsolt gyakorlott keze és kulturált ízlése kedves és mulatságos darabot írt, de még így is magasan felette áll ez a libretto a prózai színházak mai termésének. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen Szucsong dala. Énekel Udvardi Tibor. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, Szirmai Albert és Gábor Andor Rinaldo című operettjéből Házi Erzsébet énekelte a Valamire várok című dalt. Most Szabó Miklós, Liszt Ferenc díjas operaénekesre, érdemes művészre, librettistára, műfordítóra, ifjúsági íróra emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1909. november 27-én született Székesfehérváron. 1937-től 1938-ig a Városi Színház, majd a Magyar Rádió előadója volt. 1941 és 1944 között pedig az Operaház magánénekeseként lépett fel. 1946-tól 1948-ig a Víg Operánál szerepelt, majd 1957-től egészen 1969-es nyugdíjba vonulásáig a Szegedi Nemzeti Színház vezető tenoristájaként aratta sikereit, miközben az Országos Filharmónia szólistájaként is fellépett. Számos operát és oratóriumot fordított magyar nyelvre. Szabó Miklós repertoárja rendkívül gazdag volt. Szerepei között szerepelt a Toszka Cavarodossia, a Pillangó kisasszony Pinkertonja és a Traviata Alfrédja is. Szabó Miklós 1999. május 22-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most csendüljön fel egy részlet Kacsó Pongrác János Vitéz című daljátékából. Énekel Szabó Miklós. Isten áldjon, Violám. Dankó Rádió.

Önök a Tankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Szomor György, Honti díjas és Nádasdy Kálmán díjas színész, énekes, dalszövegíró, zeneszerző, rendező, a Budapesti Operett Színház tagja, aki 1970. május 22-én született Pécsen. Első lemeze az Angyal Bőrben című filmsorozat zenei anyaga volt, amelyet a Moho Sapien zenekarával készített. Ezt az együttest mindössze 19 évesen alapította. 1993-ban jelent meg első szóló lemeze. Ezzel egy időben pedig színházi pályafutása is elindult, a Grease című musical főszerepében aratott sikert. A bemutatót számos emlékezetes színpadi szerep követte. 1995-ben elvégezte a Gornagy Mária színitanodát, majd leszerződtette a Székesfehérvári Vörös Marti Színház, amelynek alapító tagja lett. 1999 elején új zenekart hozott létre, Graffiti néven, ahol Todd Williams társaságában a Bee Gees slágereit dolgozták fel. Ugyanebben az évben mutatták be a Katona Dolog című musicalt, amelyet Szikora Róberttel és Vinnai Péterrel közösen írt. Legújabb alkotása a Monte Cristo grófja című musical, amelyben dalszövegíróként, zeneszerzőként és rendezőként is közreműködik, sőt, a címszerepet is ő alakítja. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel a Nine című musicalből a Csak rád című dalt. Énekel a születésnapos Szomor György. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Robert Plunkett muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunkban Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettjét mutatjuk be Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vladimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forcsoffer Ágnes kiemelte, egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A Magyar Állami Operaház főigazgatója és felesége Máté Zsuzsa KDNP-s parlamenti képviselő finanszírozná a házelnöki szék hasonmásának elkészítését. Az opera asztalos műhelyében az őszi ülésszak kezdetére elkészülhet a replika, így az országgyűlés történelmi enteriőre nem változna meg. Forcsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a napokban jelentette be, hogy az eredeti 1902-ben készült házelnöki széket az országgyűlés múzeumába helyezik, és ő egy egyszerűbb széket használ ezen túl. A ma esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd holnap reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Végül a várható időjárásról. Napos, nyárias, meleg időre számíthatunk a hétvégén. Csapadék nem valószínű. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható. 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Itt a Dankó Rádió Húscsök Prímása jelentkezik. Tartsanak a következő egy órában is a Magyar Zene Rádiójával, ha tehetik. Én is hittem egyszer, ez a címe mai első felvételünknek, mely Karcagi Jánossal és Lakatos Miklós zenekarával készült 2022. júniusában Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Utána Van nékem egy gerlicém, Kondoros Ernő andalgója szól, Szász Kati és Baranyai István zenekarának tolmácsolásába. Jó rádiózást kívánok!

háromnapos lakodalom jó szokás, ezt nem tagadom. De ha már a jó szokásoknál tartunk, ugye a Dankó Rádiót hallgatják, ugye velünk vannak, Gáspár Anni lesz, aki elénekli nekünk Csóka Ödön és Szerdahelyi János csárdását, ifja Berki Béla és zenekara társaságában. A Duna Televízió felvétele után Farkas Rozikát is meghallgathatjuk, Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissének előadójaként. Az írás jól megmondja, a művésznőnek majd Tordai Zoltánék muzsikálnak.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Meghallgathatunk egy Devecserit, egy Pomázit, majd egy Dunaföldvárit. Ez utóbbi 2016 márciusában készült Szalai Antal prímással, aki 2025-ben cigányzenei díjas lett, és zenekarával, valamint Szóka Júliával. Ez lesz Tüttő János frisse, Piros alma csüng az ágon. Relle Iván és Lányi Géza nótáját Egri József énekli el, az Egri ménes mind szürke. A 2026-os felvételen Miskolci Balogh Zoltán zenekarát is halljuk. Szerdahelyi János és Nádasdi Géza hallgatója már is kezdődik, ez a Várjatok még őszi rózsák, Danyi Lőrinc és zenekara muzsikál Hajnal Nikolettnek.

Ráérünk még, korán van hazamenni. Ne menjenek sehová, vagy ha mégis itt tennének, vigyék magukkal a Dankó rádiót. Hamarosan Jákó Vera énekli el Bura Sándor és Szerdahelyi János csárdását. Most azonban még Besenyei Ferencet hallgathatjuk, aki Járosi Jenő nótájával érkezik. Jó a lány, szép a lány. Az 1990-ben készült felvételen Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Jó.

Mi-mi-mi-mi-mi mozog. Miklósi József énekli el hamarosan a csátást, akinek ifjabb Olá Kálmán zenekara játszik. De előtte még egy Petőfi Sándor verset hallgathatunk, ifjabb Sárközi Lajos dallamaival, aki természetesen zenekarával együtt hallható a folytatásban, Jenei Gábor kíséreteként muzsikálnak Szerelmes vagyok én, megmondja meg kibe.

rókom, hogy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles poporból. Oh,

0: sem poharból.
1: Hajnalom, csillagom, Tordai Borbély Pál és Heródek Sándorné népszerű frissét nem sokára Zalatót Erzsébettől hallhatjuk, sőt énekelhetünk is a művésznővel, Lakatos Antalé zenekara játszik majd hozzá. Ne szígy meg, ha kimaradok, Pere János már is kezdi Majláth Jenő és Fülöp Kálmán dalát.

Prinzessin.

0: világ.
1: Él a magyar mindörökké. Messze a nagy erdő, szombaton meg vasárnap, icipici kis galambom. Ez utóbbi dal Tegze Gerber Miklós frisse, nem sokára Pécsi Kis Ágnestől hangzik el. Előtte a Csárdást Tóth János István írta, és Dóka Zsuzsa énekli, míg Sárközi Béla zenekara játsza. Archív felvételről szól majd Ilona dala, Király Ernő tolmácsolásában, a hallgatót pedig Kovács Lajosnak és Bicskei Dánielnek köszönhetjük, és természetesen előadó művészeinknek, Szeredi Krisztinának és Jónás Géza zenekarának. Az együttes élén ifjabb Csóka Gyula a prímás.

0: Klubrádióban most archív felvétel következik.
1: Messzi a nagy erdő.

Cserli Lajos és Kazalicki Antal hallgatójával folytatjuk a Hús csak prémást itt a Dankó Rádióban. Nem sokára Benedekfi Katalin énekel és Patai Zoltán zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Nékem olyan asszony kell, Bíber Gyula andalgóját Karcagi Nagy Zoltán énekli majd, akinek ifjabb Téki Lakatos Sándor zenekara muzsikál.

Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsak Prímás. Adásunk végén Balázs Tamás és zenekara muzsikál, azért, hogy én szegény legény vagyok. Ez lesz a címe a dalnak, de előtte én még elbúcsúzom önöktől. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket, és hogy a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatják. Legyen így, viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók! A pünkösdi hosszú hétvégén is különleges vendégekkel várjuk önöket műsorunkban. Szombaton Fogarasi András színművésszel, a Pesti Művész Színház igazgatójával fogok beszélgetni. Vasárnap Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal kvaterkázom majd. Pünköstét fönn pedig Iván Szandra énekes előadó művész lesz műsorunk vendége. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarországra. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat júniusban ért volna véget. Kat Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával ma véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László, a város polgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, míg a családos utazók körében Nyíregyháza bizonyult a legnépszerűbbnek. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, a vendégek harmada pedig wellness szálláshelyet választott. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és a fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és a strand térkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok lesz a napsütés, kevés a felhő és eső nem lesz. A szél megélénkülhet. Hajnalban 10 és 17, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő. 20 óra múlt 4 perccel.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Mikor mára zenéket válogattam, beleakadtam a Zsarolyáni zenekar felvételébe. Az egyik zenekar vagy táj zenéjéről persze eszébe jut az embernek a következő, s így hamarosan megtelt mai majd egy óránk. Természetesen a Zsarolyáni zenekar felvételei után maradunk még Szatmárban, a Kalász Banda muzsikál.

maradunk még Szatmárban. A Tárkány trió játszik egy kispaládi keservest és botolót, majd az érpataki asszonykórus énekel hajlikázó dallamokat.

0: baszni a balja.
1: A bukovinai székelyek dallamai következnek. Először Gáspár Simon Antal énekel, majd a Hertelendi falvai népzenekar, s aztán az Egyházas Kozári népdalkör felvétele. Ez utóbbi egy urálás, egy óév búcsúztató, újév köszöntő szokás, melyben a búza életét mondják el az urálók.
2: Parancsut a pipaszár, szeretőnek fejel faj. Otthat fájón nem bánom, nem mondtam, hogy kipaj. Édes kicsi kincsecském, kicsi

másik estén. Most meg az én ingestén, hogy járjak én szép estén. Szép a lejan egy ideig, 16 esztendeig, 16-ot, ha megmúlja, a lágény egy bolondja. A leján, ha megvénül, a súftúba is bél, a szeme csapásodik, az óra taknyosodik. Apró alma lehullott a sárba, kifeszedi, ne farad, hiába. Én feszedem, s megmosom, elteszem, a babámot igazán szeret. Szifra bunda, szegre van a kaszra, jár rá rózsám a kazda nyakamba. Hogy járjuk el azt a csárdás táncot, Fehérváron zörgetik a lánc. Hogy járjuk el azt a csárdás táncot, Fehérváron zörgetik a lánc.

0: Jó estét kívánok a házigazdának, gazdaszonyának és minden családjának. Megjöttünk az új esztendőbe, köszöntsük a ház lakóit, csengettyűvel, furujával és bikával. Szabad-e urálni?
1: Szabad!
0: Kíváns uraimnak egy kicsi időt adjanak, el is kérem, hogy ne hallgassák. Ők remegő nyelvünket szárnyára eresztjük, hamarabb szemeinket fel az égre terjesztjük. Újat várunk zsállást a tépatárokra, annak pedig mindenik tagjára. Dicsérjük el Istent a jövetelére, legyen csendesség ebben az esztendőben. Nagy öröm zsállást álljon az üvikbe, és amik országunkban legyen csendesség, s béke az új esztendőben.
1: Helgessetek!
0: Hey! Nemzetetek jó pajtások, dobra is balra is jobban vigadjatok. Szántani vettünk, mostan elindultunk, eket alig áll dökröket is fogtunk. Szántottunk, arattunk, csépeltünk, most a búzát őrölni készítünk.
1: Helygesszetek!
0: Hey! Jó emberek, gyermekek, beszédemre még egy cseppet figyeljetek. Dolgotokat letegyétek, állatok is pihenjenek. Hallgassátok történetemet. Menegettem a gyalogúton, arra jött a délapósom. Mondom, hallj-e, bácsika, gyertek le, anya, mire a lusta. Husvéttól pünkösdik, fontra pörgette a kuzsaját, s nézze meg, hogy mit csinál. Amit tőt, csak annyit tett, hogy egy gagyára való lett. Helygesszetek! Uram, őt még urálnánk, de elősietünk, mert ott kümbé és etétedett, s mi kicsikék vagyunk. Hát onnak vagyunk, ahol a farkas megette a nyirátát, ebben onnan jöttünk, ahol 12 macsokásbotokkal őrzik a lakadalmas galuskát, mondják szinte úrgyák.
1: Helygesszetek!
0: Gazd uram, adjon az urálók tarisznyájába, nem kérjük az egész vagyonát, csak a csürkecskének a szárnyát. Ideadhassa még a nyakát, akkor a szalonnát, hogy elérje a kutkával. Hogy nezem, a gazdasztanak és megsírült az eszibe, vagy egy forintot tegyen őjes a kezünkbe. A Isten áldása tájon erre a házra, a benne lakóit indítsuk igazságra. Borgúza békesség legyen bőségesen, a jövőre eljövünk, mint annyian jó egészségnek örvendjük. Boldog új esztendőt kívánok!
2: Tiszteljelek meg, hogy esztendőjánkor is gyertek el, urájatok még. Nektek még adok egy kalácskát.
3: Isten
0: fizes. Jaj, meguráljuk mi kendet, néni Vercina. Ilyen jó bora van, ha ki nem hagyjuk kendet.
2: Há, ne is hagyjatok ki.
0: Isten fizesse meg, maradjanak békével.
4: Jaj, maradjanak békével.
5: Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán dúója következik, szintén bukovinai dallamok, a csobánok, azaz a pásztorok nótái.

Bukovina után Gyimes és Moldva dallamai szólnak Táncházban című műsorunkban a Kerekes Együttes segítségével. A zenekar vendégei Hajdú Kinga és Bobár Zoltán.

ismét gyimesi dallamok szólnak, de már a Dalinda énekegyüttes előadásában, akiket Hargitai Halászi Lehel kísér. S aztán szintén Átjárók című lemezükről szól a Mikor szabadulok című feldolgozás.

kedves hallgatóink, a Dalinda Ének Együttes tagja Pár Julcsi felvétele zárja Táncházban című műsorunkat. Egy tétel a legutóbbi Róka Tánc című gyermekeknek szóló albumáról. Előtte munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba. Május 22-e péntek van, indul a Népek dalai, a világzenei válogatás. Ma is éjfélig tart a program, és a péntek este mindig különleges nálunk, hiszen világzenei koncerttel is jelentkezünk ilyenkor. Ma sem lesz ez másként, 23 órától egy Berlinben élő ukrán származású művésznő Ganna koncertjét hallgatjuk majd meg. Addig pedig még több dal a hét előadójától, a kubai Buena Vista Social Clubtól. Aztán fókuszban a héten Argentína, sok-sok érdekességet hallanak nálunk a dél-amerikai országról, meg kiváló ottani világzenéket. És mindemellett szól dal a Gobé zenekartól, egy népdal feldolgozása, a Dunántúli Blues, ez egyébként az Álom esett a szememre című népdalból származik, mindjárt meg is szólal. Aztán adunk muzsikát Gánából, és most Nagy-Britanniából, Anushka Shankartól. Következik 2025-ös dala We Return to Love.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. A hét előadója a kiváló kubai csapat, a Buena Vista Social Club. Egész héten róluk mesélünk, bemutatjuk karrierjüket, és kiváló dalok szólnak a csapattól. Több évtized után Havana legforróbb hangulatú zenés klubja, a Buena Vista Social Club, a 90-es évek közepén vált világhírűvé. Ry Cooper és Wim Wenders rendező nagy sikerű dokumentumfilmje ekkor ismertette meg e nagyszerű muzsikusokat és a zenéjük által képviselt életérzést a nagyvilággal. A zenekar meseszerű története a Castro előtti időkre nyúlik vissza, amikor a világmárkává érett klub virágkorát érte. Akkoriban a Buena Vista és a hozzá hasonló, főleg feketéket tömörítő társasági klubok jellemezték a gyakran baráti, családi szálakra épülő társadalmi életet. E helyek a nosztalgikus, idillikus Kuba képünknek a megtestesülései voltak. A nagy beszélgetések, a kártyapartik, a szivarsodrások és persze az autentikus kubai muzsika szigetei. A film és az album készítői mindent beleadtak, és hatalmas sikert értek el. A lemezből elkelt több mint 5 millió példány, Grammy-díjat is kapott, a dokumentumfilmet pedig Oscarra jelölték. Következzen most az életérzés, a kubai feeling a csapattól, a hét előadójától, a Buena Vista Social Clubtól.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai ez, ebben pedig a héten fókuszban Argentína, nagyon sok érdekességgel a dél-amerikai országról, mint a legtöbb dél-amerikai államban, úgy Argentinában is fontos szerepet játszik a sport. Buenos Aires egyik szegény külvárosi negyedében született minden idők egyik legnagyobb futballistája, Diego Armando Maradona, aki az Argentinos Juniors csapatában kezdte pályafutását, majd a Boca Juniorsba igazolt, és ott lett világsztár. Buenos Aires 1978-ban labdarúgó világbajnokságot rendezett. Ez az ország történetének egyik legnagyobb eseménye volt, mert a világkupát a hazai válogatott nyerte el a döntőben, 3-1-re verve a holland válogatottat. 1953 és 98 között a város versenypályája 21 alkalommal volt színhelye Formula 1-es világbajnoki futamnak, de Argentinában nagy hagyománya van a lovasportnak, és népszerű még a kosárlabda, a rögbi, a tenisz és a gyeplabda is. Argentin világzenével folytatjuk most persze, egy klasszikussal modern formában. Astor Piazzolla szerzeménye ez, ezúttal az Otros Aires zenekartól 2016-ból, íme a Libertango. Straight.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

világzenei válogatás szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma is lesz nálunk világzenei koncert, 23 órától Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán származású Berlinben élő énekesnő és zeneszerző Ganna Grinyeva különleges művészi világában az ukrán népzene találkozik a jazzzel, valamint az improvizatív és kísérleti zenével. Ganna már gyermekkorában Németországba költözött, ahol később már fiatal felnőttként filozófiát tanult Lipcsében, majd improvizatív éneklést Weimarban. Repertoárját saját terepmunkájából meríti, ukrán falvakban gyűjtött dalokat, történeteket és motivumokat dolgoz fel, amelyeket nagymamák és nagypapák meséltek el neki a Kárpátokban, Kijev és Poltava környékén. Ganna művészetében ezek a sokszor csak egyetlen dallamból álló régi énekek új életre kelnek. Különleges hangkezelésének, effektezett lopjainak és érzékeny zenei világának köszönhetően. A koncerten elhangzó dalok egyfajta zenei naplóként vezetnek végig Ukrajna tájain és történetein, intimek, mégis univerzálisak. A kritikusok nem fukarkodnak a dicsérettel. Azt írták egy helyen, az egyik legmeggyőzőbb énekes és zenész az európai jazz és világzene.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy félig barbadosi muzsikával.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban, melyben pont egy óra múlva kezdődik a világzenei koncert. Az ukrán származású Berlinben élő Ganna koncertjét hallgathatják majd meg. Addig pedig színes világzenei kínálat, például a hét előadójával, a Buena Vista Social Clubbal. Folytatjuk sorozatunkat Argentináról is, emellett pedig soul muzsika Boszniából, Ciprusról és Olaszországból is. Elsőként pedig Elijah Minnelli, brit DJ és zenei producer muzsikáját hallgatjuk, 2026-os vadonatúja dal, amelyben Dennis Bowl közre.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió szól és a világzenei válogatás nálunk. Következik most a hét előadója, a kubai Buena Vista Social Club. Egész héten sok-sok zenét játszunk tőlük. Az amerikai gitáros, producer Ry Cooder a 90-es évek végén többször járt Kubában, ahol öreg, feledésbe merült kubai muzsikusokkal készített felvételeket. A lemez Buena Vista Social Club címen jelent meg. Világszerte több millió példányban kelt el. Grammy-t is kapott. Cooder pedig addig beszélt lelkendezve kubai tapasztalatairól barátjának, Wim Wenders filmrendezőnek, amíg az 98 elején stábjával elkísérte őt, hogy a klub egyik zenészével, Ibrahim Ferrerrel csináljanak egy szólólemezt, és örökítsék meg annak munkálatait, ezzel együtt a mindennapi havannai életet is. A forgatás Amsterdamban folytatódott, ahol a zenészek két koncertet adtak, majd nyáron New Yorkban végződött a legendás Carnegie Hall fellépéssel. Ebből készült az enyhén melodramatikus, világszerte hatalmas sikert aratott film, a Buena Vista Social Club, és persze újabb turnék következtek. Ők játszanak a következő percekben, Ibrahim Ferrer szerzeményét hallgatjuk, De Camino a la Vereda játszik a Buena Vista Social Club.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok érdekességgel egész héten Argentináról. A dél-amerikai országban kalandozunk körbe-körbe, sajnos most csak képzeletben, de azért a kiváló világzenék segítségével elképzelhetjük az országot magunknak. Dél-Amerikában a kopár füves pusztákat pampáknak nevezik, amelyre csak néz az ember, egy hangúság, a száraz füves legelőket csak egy-két fa tarkítja. A pampától elválaszthatatlan személy a gaucho, aki a szinte megszámlálhatatlan mennyiségű szarvasmarha állományt terelgeti a pampán. Magányos emberű, zord külsővel, páncsóval a vállán, hiszen az argentin pusztán igen nagy a hőmérséklet ingadozás. Az argentinok csikósa vagy cowboya, szabadságra szomjazó, öntörvényű, a lovakkal és a gitárral is remekül bánó hazafi. Régen az argentin pampákon a gauchók, a puszták lovas vándorai, egyfajta hírhozók voltak, akik az uradalmakon is elláttak bizonyos állatok körüli munkákat. A 19. században a birtokok körüli kerítések bevezetésével véget ért nomád élet mondjuk, és ezzel egy időben vált fogalom már nevük is. Sőt, már gaucho nemzeti ünnep is van a dél-amerikai országban. December 6-án ünneplik a hős lovasokat. Persze Argentina legfőbb tenyésztett állata a szarvasmarha, ez összefügg a hatalmas legelőkkel, hiszen az ország hasznosítható területének mintegy 60%-a pampa. Helyi világzenével folytatjuk a Dankó Rádióban. Fidel Nadal énekel, egy 2019-es dal ez, a Vén.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Népek Dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása, amelyben ma is lesz koncert, ahogyan mindig pénteken este, ezúttal Gannák koncertjét hallhatják. Az ukrán énekesnő és zeneszerző Ganna Grinyeva már Berlinben élt, de korábban visszatért szülőföldjére, ahol különleges gyűjtőmunkát végzett. Bejárta Ukrajna több régióját, felkeresett rengeteg idős embert, hogy rögzítse a még élő népdalokat, történeteket. Az így gyűjtött anyagból született dalai egyszerre őrzik a múlt hangját, és szólalnak meg kortárs, kísérleti, némileg jazz környezetben. A dalokban ott lüktet a háború árnyéka, a szülőföld elvesztésének fájdalma, de ugyanúgy a szeretet, a tavasz ébredése és az ukrán.

Ganna az 1989-ben született művész már gyermekkorában Németországba emigrált szüleivel. Zenei pályája kezdetén filozófiát tanult Lipcsében, majd a weimari Franz Liszt Zeneakadémián sajátította el az improvizált éneklés mesterségét. Azóta számos formációban dolgozott, van egy saját kvintettje is, amelyben német, osztrák és svéd tagok is szerepelnek, de gyakran lép fel szólóban is, ahogy ezen a koncerten is tette. Éneke egyszerre hagyományőrző és avantgárd, hangját élőben rétegzi loop pedál segítségével, miközben hol jazz, hol elektronikát, hol egészen archaikus hangzásokat idéz meg.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, melyben indul rögtön a szokásos péntekesti koncert, ezúttal Ganná koncertjét hallhatják.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Péntekenként ilyenkor 23 órától mindig világzenei koncertet hallanak nálunk. Ma este az ukrán származású Berlinben élő énekesnő és zeneszerző Ganná Grinyeva különleges művészi világába nyerhetünk bepillantást. Ebben az ukrán népzene találkozik a jazzzel és a kísérleti muzsikával. Még gyermek volt, amikor szüleivel Németországba költöztek, ahol később filozófiát, majd improvizatív éneklést tanult. Repertoárját saját terepmunkájából meríti, ukrán falvakban gyűjtött dalokat, történeteket és motivumokat dolgoz fel, amelyeket nagymamák és nagypapák meséltek el neki a Kárpátokban, illetve Kijev és Poltává környékén. Hallgassuk az ukrán származású, de már Németországban élő Ganná Grinyeva, vagy csak így egyszerűen Ganná koncertjét ma este a Dankó Rádióban. A felvétel 2025 nyarán készült a németországi Rudolstadtban az Euroradio Folk Fesztiválon. A koncertet az EBU, az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából hallhatják ma este a Dankó Rádióban. Következzen Ganná koncertje.

Kokaidis.

A péntek esti világzenei koncertet hallották a Dankó Rádióban. Az ukrán származású, de már Németországban élő Ganna koncertje volt ez. A felvétel 2025-ben készült a németországi Rudolstadtban az Euroradio Folk Fesztiválon. A koncert az EBU, a European Broadcasting Union, az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából jutott el a hallgatóinkhoz. Világzenei koncert legközelebb, jövő héten is, pénteken este 23 órától a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, az utolsó világzene volt ez mára a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban. De hétvégén sem maradnak e műsor nélkül, hiszen szombaton és vasárnap Popovics László prezentálja a világzenéket este 9-től éjfélig. Nekem pedig most itt a búcsú ideje, a munkatársak voltak a gyártásvezető Sztrányolcz Imre és a hangmérnök Gorzsás Gábor. Köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk hétfőn este is. Búcsúzik a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. Kellemes hétvégét mindenkinek!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ha tehetik, a továbbiakban is hallgassák a Dankó Rádiót. Már is kezdjük benne 20 csak prímás című egyórás zenei összeállításunkat. Hatvani Kis Gyöngyi, a Dankó Rádió 2023-as Magyar Nóta díjasa, Kőmíves Imre hallgatóját dalolja. Lekaszálták már a rétet. A felvételen, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, 2021. júliusában Hankó József zenekara muzsikál. Aztán archív felvételről Kondor Ernő Sárika Sárika című dala is elhangzik Király Ernő tolmácsolásában. Jó rádiózást kívánok!

nagyon szeretem, szemtem. Szallom a zárat, szalolja le, hogy maga is szeret engem.

üssek ő, én nem törődöm a világgal. Szerdahelyi János és Marcali Frigyes csádásával folytatjuk, valamint Kalina Enikővel és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarával. Aztán a Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről meghallgathatjuk a Ricsi Ricsi című frist, ifjabb Berki Béla együttese hamarosan Dancs Anna Marinak muzsikál.

Húzd csak prémásunkat, három Dankó klubos felvétellel folytatjuk. Egy dunaföldvárival, egy bicskeivel, majd egy tatabányaival. A tatabányai 2017 novemberében készült a Vértes Agórája Kulturális Központban Szász Katival és Tordai Zoltán zenekarával, a címe pedig Hajlik a rózsafa. Farkas Sándor és Zempléni Árpád Frisse előtt Dankó Pista, Pártos Jenő és Sali Géza csárdása is meghallgatható itt a Dankó Rádió húscsak prímásában. Az a szép címmel majd Dániel Gábor dalol, akinek Berki Péter zenekara játszik. De most még két Dankó Rádiós díjazottat hallhatunk. A 2023-as év életműdíjasát, Bokor Jánost, akinek a 2025-ös esztendő cigányzenei díjasa, Szalai Antal prímás muzsikázenekarával. Azt mondják, hogy ti felétek.

Hajnalom, csillagom, az iméntiekben Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné csárdása szólt. Vörös Sárinak Lakatos Sándor zenekara muzsikált 1961-ből. Minden nagy örömnek nagy bánata vége, ezzel a hallgatóval folytatjuk. Murgács Kálmán és Domonkos Géza dalát Fényes György énekli, akinek 2022-es felvételünkön ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál. Aztán a 2023-as év cigányzenei díjasát, ifjabb Sárközi Lajos prímást halljuk zenekarával, amint Bányai Mártonnak húzzák, Budai Dénes és Harmat Imre csárdásában. Ez lesz majd a Sárga Rigó, Sárga Csikó című dal.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prímás című műsorunk. Ott, ahol a Maros Vize címmel Fráter Lóránd és Csillai Kálmán csárdása következik, Hajnal Nikolettnek nem sokára ifjabb Kállai kis Ernő zenekara muzsikál. Aztán meghallgathatjuk a Dzselem Dzselem című dalt Rigó Mónika és Baranyai István zenekarának tolmácsolásában. Ez a felvétel és az ezt követő is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Hankó József és zenekara majd három dalt játszik nekünk, Kocsmárosné hoz zombort a javából, Réten Réten és Babusa Miklós Erre nézek, arra nézek című dalát.

hallgató, Andalgó Csádás és Friss következik. Van már kis szék. A dal nem sokára Sárközi Béla zenekarának kíséretével, Csala Judit és Nógrádi Tóth István tolmácsolásában hallható 1998-ból. Előtte Kovács Apollónia énekli el nekünk Magyari Imre és Brand István szerzeményét, Szólj, szólj, csalogány. Arany János és Petőfi Sándor dalával Éj van csend és nyugalomnak éje, Smidélius Éva örvendeztet meg minket Toki Balog Ernő és zenekara közreműködésével. De mindezek előtt Pucsi Pepi és Pataki Szilárd hallgatója jön. Magas jegenyefán sárga rigófészek, Kemenes Saroltát hallgathatjuk Boros Lajos zenekarával.

asztalomon Badacsonyi, Kondor Ernő és Vályi Nagy Géza csárdására nem sokára sor kerül Bojtor Imrének köszönhetően. Sőt, Nádor József csárdása is elhangzik, Márkus Ilonától leszakítják a rózsát a szagáért. De egy andalgót is meghallgathatunk, Gömöri Sándor dalát Máté Otilia tolmácsolja felénk, Árok, árok, de mély árok. Mindezek előtt azonban Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, hallgassunk meg egy hallgatót, Vecsernyére szól a harang, Gáti Pál következik, és Lendvai Ferenc zenekara.

dai uso o filende, me che pudo mi godo mi che si sete ubur rifiles oro si vec si re si vec ai boni des e che te haro me ne ho e hogy a fene egye meg már megint üres minden van, hely pedig te mi adni. Hely fizető, úrri füles, koros hüveg, sörös hüveg, ágyban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres minden van, hely pedig te mi adni. Böske, terka, Anna, Panna, egyik széke, másik.

Gém, daru, gém. Ez volt Zsuzsa Mihály és Jónás Géza zenekarának közös produkciója a Duna Televízió 2023-as felvételéről. A prímás Varga Jenő volt. Kedves hallgatóink, eljött az ideje a búcsúnak, hiszen nem sokára véget ér a mai Hús csak prímás. Bánfi György szerzeményét Miskolci Balogh Zoltán zenekara játssza el nekünk, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. További kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, maradjanak a Magyar Zene Rádiójával. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Nem akar az ökör csorda legelni. Már is szól a dal.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Mikor mára zenéket válogattam, beleakadtam a Zsarojáni zenekar felvételébe. Az egyik zenekar vagy táj zenéjéről persze eszébe jut az embernek a következő, s így hamarosan megtelt mai majd 1 óránk. Természetesen a Zsarojáni zenekar felvételei után maradunk még Szatmárban, a Kalász Banda muzsikál.